0: értékpapír számlájára. A beérkező utalás alapján a kincstár ellenőrzi, hogy a bankszámla valóban az ügyfél nevén van-e. Az új számla a rögzítést követő 48 órás várakozási idő után használható kiutalásra.
1: Időjárás jelentés.
0: A hét utolsó napján is folytatódik a napos, száraz idő. Az ország nagy részén zavartalan napsütésre van kilátás, és a légmozgás is mérsékelt marad. A reggel hűvösen indul, délután pedig újra 23-27 fokig melegszik a levegő.
1: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Elkészült az állatorvosi ügyelet beosztása Kaposváron az év utolsó hónapjaira. Az ügyeletet továbbra is az Ebrehab és a Rovet kisállatrendelők felváltva látják el. Az Ebrehabot október 10 és 16, november 7 és 13, valamint december 19 és 23 között lehet fordulni sürgős esetben. A többi időszakban pedig a Rovet biztosítja az ügyeletet. Az állattartóknak érdemes elmenteniük a beosztást, és szükség esetén indulás előtt tájékozódniuk az aktuális rendelési lehetőségekről, hogy minél gyorsabban segítséget kaphassanak. További részletek a kaposvármost.hu oldalon. 60 nap elzárásra ítéltek két férfit Siófokon, akik elektromos rollereket loptak a Balatonparton. A két 30-as éveiben járó férfi augusztusban három házból összesen csak nem 350 ezer forint értékben vitt el rollereket. Az egyik lopást egy kamera is rögzítette. A siófoki rendőrök gyorsan megtalálták a két férfit, és mindössze 8 órával a lopások után elfogták őket. A rollereket is megtalálták náluk, majd visszaadták a tulajdonosoknak. Az elkövetők gyorsan bíróság elé kerültek, és mindkettőjüket 60 nap elzárásra ítélték. Ismét teljes körű a földgáz ügyintézés az MVM-nél, miután lezárult a szolgáltató informatikai rendszerének korszerűsítése. Az ügyfelek így újra intézhetik ügyeiket személyesen és telefonon, valamint az online felületeken és a mobil alkalmazásban is. Újra lehet bankkártyával számlát fizetni, egyenleget lekérdezni, mérőállást diktálni és feltölteni az előre fizetős gázórákat. A szerződések megkötése és módosítása is elérhető. Az MVM jelezte, hogy az átállás miatt az első számlák a megszokottnál később érkezhetnek, és a korábban elmaradt csoportos beszedéseket is feldolgozzák. Aki az átállás alatt nem tudott mérőállást diktálni, annak becsült részszámlát küldenek, amit később szükség esetén korrigálnak.
0: Időjárás jelentés.
1: A hét utolsó napján is folytatódik a napos, száraz idő, az ország nagy részén zavartalan napsütésre van kilátás, és a légmozgás is mérsékelt marad. A reggel hűvösen indul, délután pedig újra 23-27 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A pillanat a tiéd. Rádió Most. Akinek

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Fejlesztésekről és a megye jövőjét érintő tervekről is döntöttek a Somogy megyei közgyűlés pénteki kaposvári ülésén. Elhangzott, hogy a Top Plus programban eddig 275 somogyi pályázat kapott támogatást, összesen több mint 74 milliárd forint értékben. Folytatódhat a Zselic turisztikai fejlesztése is. Kerékpáros, gyalogos és lovas útvonalakat alakítanak ki, amelyekhez több pihenő és megállóhely is kapcsolódik majd. Ezek között Kaposmérő, Gárosfa, Szent Balázs, Somogysárd és Hosszúvíz is szerepel. A közgyűlésen több önkormányzati szabályzat módosításáról is határoztak, és döntöttek a jövő januárban átadandó megyei kitüntetésekről is. Fotópályázatot hirdet a Kompur Fotóklub és a Somogy Temetkezési Kft. Somogyi Temetők üzenete címmel. A pályázók olyan képeket küldhetnek be, amelyek bemutatják Somogy temetőinek hangulatát, természeti és kulturális értékeit, vagy éppen az emlékezéshez kapcsolódó gondolatokat. Egy alkotó legfeljebb 5 fotóval nevezhet, a képeket pedig október 15-ig lehet elküldeni a megadott e-mail címre. A szervezők arra is felhívják a figyelmet, hogy a fotózás során mindenkinek tiszteletben kell tartania a temetők kegyeleti jellegét. Jövő szombaton, október 10-én ismét megnyitja kapuit a látogatók előtt a Sándor Palota. Az érdeklődők vezetett séta során járhatják be a kora klasszicista épület reprezentatív termeit, és közben a palota történetének érdekesebb fejezeteiről is hallhatnak. Szó lesz többek között a titokzatos római szarkofágról, Teleki Pál miniszterelnök haláláról, valamint az épület szalonjainak kulisszatitkairól is, és különleges berendezési tárgyairól. A látogatásra előzetesen kell jelentkezni, a részletek a Sándor Palota honlapján érhetők el.
0: Időjárás jelentés.
1: A hét utolsó napján is folytatódik a napos, száraz idő, az ország nagy részén zavartalan napsütésre van kilátás, és a légmozgás is mérsékelt marad. A reggel hűvösen indul, délután pedig újra 23-27 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Csütörtökön Toponáron zárult le a polgármesteri beszélgetések idei sorozata Kaposváron. Szita Károly péntek reggel rádiónknak adott interjújában elmondta, a 13 találkozón sok hasznos tapasztalatot szerzett, hiszen közvetlenül a városlakóktól hallhatta, mi az, ami jól működik, mind kellene változtatni, és milyen új feladatokat látnak fontosnak. A fórumokra minden alkalommal átnézte az előző évben felvetett javaslatokat is, így azt is, mi valósult meg belőlük, és mi vár még megoldásra. A beszélgetéseken sokakat érdekelt például a novemberben induló új buszmenetrend is. Október 7-én ismét sétával hívják fel a figyelmet Kaposváron a mellrák elleni küzdelemre. Az Egészséges Kaposvár programja délelőtt 11 órakor indul a Kossuth térről, ahonnan a résztvevők a Kaposi Mór Oktató Kórházig sétálnak. Ott szakemberekkel beszélgethetnek a megelőzésről, megtekinthetik a mammográfiás centrumot és az emlő önvizsgálásának helyes módját is megismerhetik. Vasárnap lezárják a Bajcsy-Zsilinszky utca egy részét. Október 4-én ugyanis emelődaru érkezik a bíróság épületéhez, mert leemelik a tavaly megsérült Justícia szobrot az épület tetejéről. A kivitelező szerkesztőségünket arról tájékoztatta, a munkálatok ideje alatt a Bajcsiba nem lehet majd behajtani. A Kossuth Lajos utca, Somsics és Bajcsy közötti szakasza viszont erre az időre két irányú lesz. Tehát aki például az Európa Park felé szeretne menni, az a Somsicsból a Kossuthon át bemehet. A kivitelező ideiglenesen táblákat helyez ki már a Betlen téri körforgalomnál, illetve az utcák elején. A lezárás vasárnap reggel 5 és este 8 óra között lesz érvényben. A vezetés közbeni mobilozást ellenőrzi kiemelten a rendőrség október 5-e és 11-e között. Az országos akcióhoz Magyarország is csatlakozik, így a rendőrök nem csak a kézben tartott telefon használatát figyelik, hanem minden olyan tevékenységet, ami elvonhatja a sofőr figyelmét az útról. Ide tartozik például más elektronikus eszköz használata, üzenetek olvasása vagy írása, illetve a közösségi oldalak nézegetése is. A rendőrség szerint már néhány másodperc figyelmetlenség is komoly veszélyt jelenthet, ezért az ellenőrzés célja a figyelmetlenségből bekövetkező baleset számának csökkentése. A megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek foglalkoztatását ösztönzi a közigazgatásban a Szociális és Családügyi Minisztérium. A tárca felméri most a minisztériumoknál, milyen munkakörökben tudnának ilyen munkavállalókat fogadni. A megfelelő emberek megtalálásában és a beilleszkedésben szakmai segítséget, szükség esetén pedig mentort is biztosítanának. A minisztériumok október 12-ig jelezhetik, hol lenne lehetőség új munkatársak foglalkoztatására. A kezdeményezés szerint már kisebb munkahelyi változtatásokkal is sok ember számára teremthető megfelelő munkakörnyezet.
0: Időjárás jelentés.
2: A hét utolsó napján is folytatódik a napos, száraz idő, az ország nagy részén zavartalan napsütésre van kilátás, és a légmozgás is mérsékelt marad. A reggel hűvösen indul, délután pedig újra 23-27 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. 55 év után nyugdíjba vonul a kaposvári Videoton egyik meghatározó vezetője, Gerber András. A 80 éves szakember 1971-ben kezdett dolgozni a vállalatnál, amikor a mai ipari park helyén még kukoricaföld volt, és az üzem éppen épült. Azóta számos változást élt meg, és több generációval dolgozott együtt. Kedden vezetők és egykori kollégák köszöntötték Kaposváron, az elmúlt 55 év legfontosabb pillanatait pedig több ezer régi fényképből összeállított válogatással idézték fel. Gerber András 2017-ben az év somogyi embere lett, október végén pedig lezárja több mint fél évszázados pályafutását a Videotonnál. Érdemes átnézetni a radiátorokat a fűtési szezon kezdetén. A kaposvári önkormányzati vagyonkezelő azt kéri, hogy a fűtés indulásáig teljesen nyitva legyenek a radiátor szelepek, így könnyebb a rendszer légtelenítése. Ha levegős marad a rendszer, a radiátor egyik része hideg maradhat, vagy csobogó hangot adhat. Ha egy lakásban jelentkezik a gond, érdemes először ott keresni a hibát, ha viszont több lakást vagy az egész lépcsőházat érinti, a közös képviselőnek kell jelezni. Kaposváron a távfűtési időszak indulását most az időjárás alakulásához igazítják. Október 9-e és 11-e között rendezik meg a Siófoki Hal Fesztivált, ahol három napon át a balatoni halételek, a gasztronómia, a családi programok és a zene kerülnek középpontba. A főtéren hagyományos és különleges halas fogásokkal is várják a látogatókat, szombaton halpiknik főzőversenyt, vasárnap pedig fish food versenyt is rendeznek. A gyerekeknek játszóházzal, kreatív programokkal és koncertekkel készülnek. Fellép többek között az Alma Együttes, az Apacuka és Kárász Eszter. A színpadon pénteken Berecki Zoltán, zombaton Kovalszki meg a Vega, vasárnap pedig a Parnograszt ad koncertet. A programok és a koncertek ingyenesen látogathatók. A Duna újabb apadása ellenére jelenleg nem fenyegeti leállás a paksi atomerőművet, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök szerint a folyó vízszintje a következő napokban az augusztusnál tapasztaltnál is alacsonyabb lehet, de a pakson megépített fenékküszöb miatt az erőmű működése nincs veszélyben. A szerkezetet éppen azért építették meg, hogy alacsony vízállásnál is biztosítani lehessen a hűtéshez szükséges vizet. A Duna vízszintje közben történelmi mélypont közelében van. Budapesten a hétvégére akár mínusz 8 cm-es vízállást is várnak.
0: Időjárás jelentés.
1: A hét utolsó napján is folytatódik a napos, száraz idő. Az ország nagy részén zavartalan napsütésre van kilátás, és a légmozgás is mérsékelt marad. A reggel hűvösen indul, délután pedig újra 23-27 fokig melegszik a levegő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
0: Reklám hangzott el. Társadalmi célú hirdetés.
3: Egy város akkor igazán élhető, ha van benne hely a természetnek is. Kaposvár zöld területeinek megújítása nem csak a városképet teszi szebbé, a fák, bokrok és növények fontos szerepet játszanak a levegő tisztításában, a por megkötésében, az árnyékolásban és a városi hőmérséklet mérséklésében is. Ezért, amikor parkot újítunk meg, fákat ültetünk, zöld felületeket rendezünk, nem csak szebb környezetet teremtünk, hanem a tisztább levegőért és egy egészségesebb, élhetőbb Kaposvárért is teszünk. Vigyázzunk együtt a levegőre, vigyázzunk együtt Kaposvárra.
4: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.

0: vihar a szárnya.
1: Legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.

0: Reklám.
1: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000

0: forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el, és próbáld ki tesztvezetésen.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Fejlesztésekről és a megye jövőjét érintő tervekről is döntöttek a Somogy megyei közgyűlés pénteki kaposvári ülésén. Elhangzott, hogy a Top Plus programban eddig 275 somogyi pályázat kapott támogatást, összesen több mint 74 milliárd forint értékben. Folytatódhat a Zselic turisztikai fejlesztése is. Kerékpáros, gyalogos és lovas útvonalakat alakítanak ki, amelyekhez több pihenő és megállóhely is kapcsolódik majd. Ezek között Kaposmérő, Gálosfa, Szent Balázs, Somogysárd és Hosszúvíz is szerepel. A közgyűlésen több önkormányzati szabályzat módosításáról is határoztak, és döntöttek a jövő januárban átadandó megyei kitüntetésekről is. Elkészült az állatorvosi ügyelet beosztása Kaposváron az év utolsó hónapjaira. Az ügyeletet továbbra is az Ebrehab és a Rovet kisállatrendelők felváltva látják el. Az Ebrehabot október 10 és 16, november 7 és 13, valamint december 19 és 23 között lehet fordulni sürgős esetben. A többi időszakban pedig a Rovet biztosítja az ügyeletet. Az állattartóknak érdemes elmenteniük a beosztást, és szükség esetén indulás előtt tájékozódniuk az aktuális rendelési lehetőségekről, hogy minél gyorsabban segítséget kaphassanak. További részletek a kaposvármost.hu oldalon. 60 nap elzárásra ítéltek két férfit Siófokon, akik elektromos rollereket loptak a Balatonparton. A két 30-as éveiben járó férfi augusztusban három házból összesen csak nem 350 ezer forint értékben vitt el rollereket. Az egyik lopást egy kamera is rögzítette. A siófoki rendőrök gyorsan megtalálták a két férfit, és mindössze 8 órával a lopások után elfogták őket. A rollereket is megtalálták náluk, majd visszaadták a tulajdonosoknak. Az elkövetők gyorsan bíróság elé kerültek, és mindkettőjüket 60 nap elzárásra ítélték. Új biztonsági szabályokat vezetett be a Magyar Államkincstár a webkincstár és a mobilkincstár felületén az újonnan rögzített bankszámlák esetében. Az új számlára csak akkor lehet majd kiutalást kérni, ha arról korábban már érkezett átutalás, vagy a számla rögzítése után az ügyfél onnan beutalást indított a kincstári értékpapír számlájára. A beérkező utalás alapján a kincstár ellenőrzi, hogy a bankszámla valóban az ügyfél nevén van-e. Az új számla a rögzítést követő 48 órás várakozási idő után használható kiutalásra.
2: Időjárás jelentés.
3: A hét utolsó napján is folytatódik a napos, száraz idő, az ország nagy részén zavartalan napsütésre van kilátás, és a légmozgás is mérsékelt marad. A reggel hűvösen indul, délután pedig újra 23-27 fokig melegszik a levegő.
2: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
4: Szép reggelt kívánok, Kaposvár! Már október 4-e van, bizony, repül az idő, és elérkeztünk a hét utolsó napjához, vasárnap van, igen-igen hűvösen indul a nap, 4 Celsius fok van odakint, legalábbis ahogy jöttem a stúdió felé, az autóm hőmérője ennyit mutatott. Bizony nagyok a különbségek a reggelek és a délutánok között, de próbáljuk meg valahogy megszokni, együtt élni a helyzettel, a délutáni kellemes őszi meleget pedig kihasználni, amíg tart. A mikrofonnál Ród Balázsi Hunor, és én azt javaslom nektek, kedves hallgatók, hogy a mai délelőttünk is legyen lendületes, jó hangulatú, mosolygós, vidám, jó zenék társaságában. Tartsatok velünk! Hogyha pedig üzennétek, 0670-32-32-355. Nem sokára jön a Kuplung, és a Lépnem kell, most pedig az órát Lady Gaga és Ariana Grande nyitja a Rain On Me-vel.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

Tehát és Sziát hallgattuk, ez volt a Beautiful People a Rádió Moston, 418-hoz közelítünk, és szíves figyelmüket hívnám fel a kedves hallgatóknak arra, hogyha a Bajcsi Zsilinszky utca felé közlekednének, akkor számítsanak arra, hogy lezárták ma reggel, ma hajnalban a Bajcsi Zsilinszky utcát, egészen pontosan a bíróság előtt, ugyanis egy óriási daru fogja leemelni a Justícia szobrot, a tavalyi év során megrongálódott, ezt megjavítja, majd visszateszik, úgyhogy lényegében annyi történt, hogy be lehet hajtani a Zárda utca felől a Bajcsi Zsilinszky utcába, de nem lehet a bíróságnál tovább jönni, viszont a Kossuth utcát kétirányúsították, úgyhogy a Somsicsból is be lehet hajtani, és onnan is meg lehet közelíteni a Bajcsi Zsilinszky utcát, akárcsak az Ezredi utcából. Egyébként az ideiglenes Zsák utcát már a Betlen téri körforgalomnál is kitáblázták. Erre számítsatok ma, kedves hallgatók, illetve nagyon jó zenékre itt a Rádió Moston. Most például Charlie XCX jön és a Boom Clap.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Október 4-e van, és a mai napon a Ferencek ünneplik a névnapjukat. Ez egy francia-latin eredetű név, jelentése francia. A Ferenc név komoly, agyafurtan gondolkozó és jó üzleti képességekkel rendelkező egyéniséget takar. Döntéseiben semmi és senki nem befolyásolja. Nem tűri, hogy felügyeljék, igényli a szabadságot. A nyugalom és a biztonság többet jelent számára, mint a sikerek és eredmények felmutatása. Szeret önmaga főnöke lenni és szívesen felel másokért is. Erre képes, mert rendkívül megbízható. Kedves Ferencek, nagyon boldog névnapot kívánunk nektek, érkezik egy infobox, utána pedig hozom az ajándékotokat is.
0: Ez volt a Kalendárium. Műsorajánló.
2: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Easy Rider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
3: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
4: Kia. Movement that inspires.
0: Reklám hangzott el. A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Fél nyolchoz közelítünk, és ahogy azt korábban is mondtam, a Ferencek ünneplik névnapjukat október 4-én, úgyhogy nekik és minden születésnaposnak ma jeles évfordulót ünneplének érkezik Rácz Gergőtől a Valami a Rádió Moston.
5: Azt hiszem, hogy vagyunk olyan kapcsolatban, hogy erről beszéltek neked. Most meg kell, hogy tudd.

0: programajánló.
1: Idén 3 éves az Irgalmasság háza, és a születésnapi ünneplésre mindenkit szeretettel várnak, mégpedig holnap, október 5-én, hétfőn egész nap nyitva lesz a ház, süti, kávé, játékos feladatok gyerekeknek és felnőtteknek, arcfestés és lufi a legkisebbeknek. Aki eddig csak elsétált előtte, most jó okot kap rá, hogy benézzen, nem kell vinni semmit, a programok ingyenesek, csak menjetek és legyetek jelen. Irgalmasságháza, Kaposvár, Német István fasor 2, október 5-én hétfőn, 9 és 16.30 között, mert fontos vagy, legyetek ott, ha tehetitek.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most. A pillanat a tiéd. Rádió Most. I love

Zara Larson dalát hallgattuk, ez volt a Can't Tame Her, mégpedig 2023-ból a rádió mostan. 8 órához közelítünk, kedves hallgatók, amikor ismét híreket hallattok majd Pál Patriciától. Na de Kaposvár rádiójában azért még így az óra végén tartogatunk nektek egy gyöngyszemet, mégpedig 1991-ből Right Said Fred és Jocelyn Brown, ők hozzák az órazáró dalt, ez a Don't Talk, Just Kiss. Ne beszélj, csak csókolj!

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Oké.
0: Ne maradj le róla. Reklám.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigye el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
3: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
4: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Csütörtökön Toponáron zárult le a polgármesteri beszélgetések idei sorozata Kaposváron. Szita Károly péntek reggel rádiónknak adott interjújában elmondta, a 13 találkozón sok hasznos tapasztalatot szerzett, hiszen közvetlenül a városlakóktól hallhatta,

0: az, ami jól működik, mind kellene változtatni, és milyen új feladatokat látnak fontosnak. A fórumokra minden alkalommal átnézte az előző évben felvetett javaslatokat is, így azt is, mi valósult meg belőlük, és mi vár még megoldásra. A beszélgetéseken sokakat érdekelt például a novemberben induló új buszmenetrend is. Október 7-én ismét sétával hívják fel a figyelmet Kaposváron a mellrák elleni küzdelemre. Az Egészséges Kaposvár programja délelőtt 11 órakor indul a Kossuth térről, ahonnan a résztvevők a Kaposi Mór Oktatókórházig sétálnak. Ott szakemberekkel beszélgethetnek a megelőzésről, megtekinthetik a mammográfiás centrumot és az emlő önvizsgálásának helyes módját is megismerhetik. Vasárnap lezárják a Bajcsy-Zsilinszky utca egy részét. Október 4-én ugyanis emelődaru érkezik a bíróság épületéhez, mert leemelik a tavaly megsérült Justícia szobrot az épület tetejéről. A kivitelező szerkesztőségünket arról tájékoztatta, a munkálatok ideje alatt a Bajcsiba nem lehet majd behajtani. A Kossuth-Lajos utca, Somsics és Bajcsy közötti szakasza viszont erre az időre két irányú lesz. Tehát aki például az Európa Park felé szeretne menni, az a Somsicsból a Kossuthon át bemehet. A kivitelező ideiglenesen táblákat helyez ki már a betlentéri körforgalomnál, illetve az utcák elején. A lezárás vasárnap reggel 5 és este 8 óra között lesz érvényben. Sávosan emelik a kisebb összegű nyugdíjakat januártól, a nyugdíj minimum pedig 120 ezer forintra nő, jelentette be a pénzügyminiszter. Azoknak, akiknek a januári infláció követő emelés után sem éri el a nyugdíjuk a 108 ezer forintot, 120 ezer forintra emelik az ellátást. A 108 és 125 ezer forint közötti nyugdíjak 12 ezer, a 125 és 130 ezer közöttiek 10 ezer, a 130 és 135 ezer közöttiek 8 ezer, a 135 és 140 ezer közöttiek pedig 6 ezer forinttal nőnek. A 140 és 46 ezer forint közötti ellátásokat 146 ezer forintra egészítik ki. Emelkedik az árvaellátás minimuma is, 50-ről 60 ezer forintra, a megváltozott munkaképességűek ellátásai pedig 10%-kal nőnek. Az intézkedések több mint 700 ezer embert érintenek.
1: Időjárás jelentés.
0: A hét utolsó napján is folytatódik a napos, száraz idő. Az ország nagy részén zavartalan napsütésre van kilátás, és a légmozgás is mérsékelt marad. A reggel hűvösen indul, délután pedig újra 23-27 fokig melegszik a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
3: 8 óra múlt, szép reggelt mindenkinek. Október 4-e van vasárnap. Köszönjük szépen Patriciának a híreket. Kívánunk neki egy nagyon szép napot és jó pihenést. Ugyanis 9 órakor a legfontosabb tudnivalókat már Marosi Gábor hozza itt a Rádió Moston. Most sincs egyébként még olyan nagyon meleg odakint, telefonon 7 Celsius fokot mutat, úgyhogy kedves rádióhallgatók, hogyha most indultok el, azért még erre számítsatok. Később, hogy milyen idő lesz, arról majd az óra második felében beszélünk. Minden esetre számítok rátok, írjátok meg nekünk, hogy mivel töltitek a mai napot, ezt a vasárnapot, mi a terv, hol hallgattok bennünket, mindenre kíváncsiak vagyunk. 0670 32 32 355. Hamarosan a Nickelback újdonsága jön, a Make Me Love You, most pedig Enrique Iglesias és Ciara a Talking Back My Love-val.

Lotfi Begit és Burait hallgattuk, ez volt a Háborgó mélység 2, 4:49 környékén járunk, és közben érkezett egy üzenet is arra a kérdésre, hogy nálatok hogyan telik ez a vasárnap, és mit csináltok éppen most, miközben szól a rádió most. Peti írt nekünk, jó reggelt, nálunk már mindenki ébren, készül a reggeli, én pedig közben a kávémat iszom, és természetesen titeket hallgatlak. Délelőtt még egy kis munka lesz a kertben, aztán majd jön a családi ebéd, szép vasárnapot nektek. Péter, köszönjük szépen, nektek is nagyon kellemes vasárnapot, és várjuk a többiek üzenetét is. Ti mit csináltok most? Mi a terv mára? Még az ágyból hallgattok bennünket, már készül a reggeli, úton vagytok valahová, esetleg már dolgoztok, írjátok meg nekünk. Sabrina Carpenterrel megyünk tovább, jön a House Tour a rádió mostan.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Október 4-ét írunk, és ma 56 éve, hogy 27 éves korában meghalt Janis Joplin, fehérbőrű blues énekesnő. Ugyanakkor 35 éve, 1991 óta, a mai nap az állatok világnapja. 798 éve a mai Assisi Szent Ferenc, a kereskedők, szegények, környezetvédők és az állatok védőszentjének ünnepe. 69 éve, hogy a Szovjetunió föld körüli pályára bocsátotta a Sputnik 1 első mesterséges holdat. 456 éve született Pázmány Péter, esztergomi érsek, egyházi író. 357 éve, hogy Amsterdamban, 63 éves korában meghalt Rembrandt, holland festő és rajzművész. Ma 16 éve történt a vörösi iszapkatasztrófa Magyarországon 2010-ben, illetve végül, de nem utolsó sorban, 491 éve, 1536. október 4-én kinyomtatták az első teljesen angol nyelvű Bibliát. Ezek történtek tehát, kedves rádióhallgatók, október 4-én.
0: Ez volt a kalendárium. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson, a 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Társadalmi célú hirdetés.
2: Egy város akkor igazán élhető, ha van benne hely a természetnek is. Kaposvár zöld területeinek megújítása nem csak a városképet teszi szebbé, a fák, bokrok és növények fontos szerepet játszanak a levegő tisztításában, a por megkötésében, az árnyékolásban és a városi hőmérséklet mérséklésében is. Ezért, amikor parkot újítunk meg, fákat ültetünk, zöld felületeket rendezünk, nem csak szebb környezetet teremtünk, hanem a tisztább levegőért és egy egészségesebb, élhetőbb Kaposvárért is teszünk. Vigyázzunk együtt a levegőre, vigyázzunk együtt Kaposvárra.
3: Készült a Life EP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogúváros önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. 91.2 Rádió Most.

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Időjárásunkban egyelőre nagy változás nem mutatkozik, a nappali hőmérsékletek továbbra is a késő nyarat idézik. Ma napközben a sok napsütés hatására 25 fok köré emelkedik a hőmérséklet, az éjszakák viszont már a késő őszt idézik. Hazánk időjárását egy anticiklon alakítja. A magas nyomású légköri képződmény még napokig távol tartja tőlünk a frontokat. Túlnyomóan napos, száraz, az átlagosnál több fokkal melegebb idő várható. Az éjszakák ugyan hidegek lesznek, többfelé 5 fok közelébe hűl a levegő, napközben viszont 25 fok körüli maximum hőmérsékletek várhatók. Aztán a jövő hét nagy részében is marad az eseménytelen idő, de péntektől egy közelgő frontrendszer hatására bizonytalanná válik az előrejelzés.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: A pillanat a tiéd. Rádió most.

magunkat egy újabb nagyszerű órába, október 4-én, vasárnap reggel. Na de közben azért figyelmetekbe ajánlom elérhetőségünket is, várom továbbra is üzeneteiteket, hívásaitokat 0670-3232-355. Most pedig zárjuk az órát egy Switch Disco Ella Henderson közössel, jön a React Kaposvár rádiójában.

0: A legújabb dalokat szeretnéd? A legfrissebb hírekre vágysz? Ne várj tovább! FM 91.2. Rádió most! Hírek most!
1: Az időseket köszöntötték az arénában, győztek a kosarasok, leégett egy református templom. Köszöntöm Önöket 9 órakor, Marosi Gábor vagyok a Rádió Most híreivel. Az idősek hónapja alkalmából idén is ünnepséget szerveztek a kaposvári nyugdíjasoknak az arénában pénteken kora este. Az eseményen Szita Károly polgármester arról beszélt, ez az alkalom mindenekelőtt a köszöneté azért a munkáért, amelyet a városért és a családokért végeztek az idősek, valamint a hűségért, a lokál patriotizmusért, a sok jó tanácsért és a szeretetért, tette hozzá. Kaposváron már több mint 30 éve hagyomány, hogy köszöntik az idős polgárokat októberben. Forgalomkorlátozás lesz vasárnap egész nap Kaposváron a Bajcsy-Zsilinszky utca egy részében. A bíróság épületéről ugyanis emelődarú segítségével leszedik a tavaly megsérült Justícia szobrot. A munkálatok ideje alatt a Zárd utca felől nem lehet behajtani a Bajcsy utcába, viszont a zavartalan közlekedés érdekében a Kossuth-Lajos utcát a Somsics és a Bajcsy közötti szakaszán kétirányúsították. A

0: eljárás este 8 óráig tart majd. Idegenben győztek a kaposvári kosarasok, a Kométa KVG Kaposvári KK a Kecskemét otthonában 97-75-re nyert az NB1 A csoportos férfi kosárlabda bajnokság második fordulójában. A kaposváriak egyik legjobb játékosa Dré Bullock volt, aki zsákoló sót rendezett a mérkőzésen. A KKK legközelebb október 10-én hazai környezetben lép pályára a Deac ellen. Teljesen kiégett a műemléki védelem alatt álló radostyáni református templom és a különálló faharang tornya, mindössze az épület falai maradtak meg. A Borsodabói Zemplén megyei településen szombaton kapott lángra az épület, úgy tudni, hogy a tűz a temetőből terjedt át. A tűzben elpusztultak a templom festett mennyezeti kazettái, a padok, az orgona, a tető és a haranglábis is. A Tiszán inneni református egyházkerület honlapján olvasható leírás szerint Radostyán egyik legjelentősebb épített örök a település magaslatán álló református templom, amelynek eredete egészen a középkorig nyúlik vissza. A források szerint a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején használta az itt álló középkori kőtemplomot. Az eset miatt a református szeretetszolgálat adománygyűjtést indított. Nem volt teli találatos szelvény az ötös lottón, négyes találata viszont 15 szerencsés játékosnak is volt, az ő nyereményük egyenként több mint 4,2 millió forint. A nyerőszámok a 9, a 48, az 51, a 83 és a 88 voltak. Az ötös lottó főnyereménye így tovább halmozódik, a jövő hétvégén már 4 milliárd 555 millió forint lesz a tét.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma is kellemes napos, száraz idő várható, a délkeleti szél azonban megélénkülhet. A nappali hőmérsékletek 24-26 fok között alakulnak majd, késő estére viszont 14-18 fok közé hűl a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Ród Balázsi Hunor.
2: Már a 9 óra is a múlté, szép délelőttet mindenkinek, október 4 van, vasárnap, a hét utolsó napja, holnap pedig egy újabb munkahét veszi kezdetét, éppen ezért javaslom nektek azt, kedves hallgatók, hogy használjátok ki a mai nap minden percét, lazulással, pihenéssel, kirándulással, kikapcsolódással, bármivel, ami még teljesebbé teheti ezt a hetet, és méltó módon le is zárhatja azt. Ebben az órában hozok nektek még programajánlót, időjárás előrejelzést és horoszkópot is, hogyha pedig nektek lenne mondandótok, küldjétek el, vagy hívjatok fel és mondjátok el szóban 0670 32 32 355. A konyha és a földre való jön nem sokára, most pedig az óranyitó dalt Tate McRae-nek köszönhetjük. Ez a She's All I Wanna Be.

Munkahely. Suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: Programajánló.
1: Mivel ma van az állatok világnapja, így természetesen itt Kaposváron sem mennek el szó nélkül az esemény mellett, és szerveztek is a Fekete István Látogató Központban egy jó kis programot, ami 10 órakor kezdődik, és egészen délután 4 óráig tart. 10-től az extrém élővilág kerül a figyelem középpontjába, ez egy interaktív múzeumpedagógiai foglalkozás lesz, és 11-ig tart. Aztán 11:30-től távcsöves madár megfigyelő hajózás lesz a Desedán, ezt pedig majd délután 2-kor is megismétlik. Szintén 10 órától a kincskereső és természetismereti játékok is elkezdődnek, 12:30-tól megnyitja ajtaját a mesesarok, és délután 3-tól Különleges madárvilág címmel tart előadást dr. Molnár Marcell. Úgyhogy kézműveskedés, természetismereti játékok, ügyességi játékok, arcfestés, hajózás, lufi modellezés, csónakázás, minden, amit el tudtok képzelni a Fekete István Látogató Központban ma 10 és 16 óra között. Ha tehetitek, legyetek ott!
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most! Velünk gyorsabban megy a munka! Rádió Most!

0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Időjárás jelentés.
2: Ami az előttünk álló napokat illeti, igazán kellemes, késő nyárias időben lesz részünk. Ma is 24-26 fok között alakulnak a nappali hőmérsékletek, késő estére pedig 14-18 fok közé hűl a levegő. Aztán holnap ehhez hasonló időjárásra számíthatunk, 7-10 fokra ébredünk, míg 23-25 fok lesz a legmelegebb órákban, akár csak kedden. Aztán egészen a jövőit nagy részében marad ez az eseménytelennek mondható idő, de péntektől egy közelgő frontrendszer hatására bizonytalanná válik az előrejelzés, erről majd később.
1: Időjárás jelentést hallottak.
0: A műsorszám és a Buona Vita pillanatok támogatója a Kométa.
1: Reklám.
3: Őszi színkavalkád a Hélia kertészetben, gyönyörű virágzó krizantémokkal, árvácskákkal, az ősz minden szépségével, gyümölcstermőnövényekkel, hihetetlen konténeres dísz és gyümölcsfa választékkal, valamint folyamatos akciókkal várunk a Mezi utcában, a keleti temető mellett. Nézzetek szét a Hélia kertészet Facebook oldalán.
1: Reklám hangzott el. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Nézzük meg ma is, hogy mit tartogatnak a csillagok számunkra. Kedves Kos, a rákhold segít, hogy jobban figyelj az otthoni dolgokra. Egy beszélgetés félrecsúszhat, ha túl gyorsan reagálsz a napi horoszkóp szerint. Próbáld lassítani a tempót és hallgasd végig a másikat. Este viszont kellemes, meghitt pillanatok várhatnak. Bika. A rákhold nagyon jó hatással van rád, testi-lelki szinten is harmóniában vagy, jól érzed magad a bőrödben és gyönyörködsz az ősz színeiben. Ez a nap a megérdemelt békéről és hálaérzetről szól. A természet most is gyógyít, ha megállsz egy percre és csak figyelsz a csendjére. Ikrek. Nagyon kedvező nap ez számodra, minden összeáll azokban az ügyekben, amikkel mostanában nehezen jutottál dűlőre. Harmóniában érezheted magad önmagaddal és a világgal. A szeretet, amit adsz és kapsz, most különösen erős és békét hoz a szívedbe. Rák. A hold a jegyedben jár és nem kap semmilyen fényszöget. Végre megengedheted magadnak a pihenést, a töltekezést. A nyugalom most belülről fakad, nem kívülről kell keresned. Tartsd meg magad ebben a jó érzésben. Délután jöhet egy konfliktus, amiben ne hagyd, hogy belerángassanak.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytassuk a horoszkópot az oroszlánnal. A mai nap a feltöltődésről és a pozitív támogató kapcsolatokról szól. Most az is sokat adhat, ahogy a másik megölel, vagy ha egy régi ismerős hív telefonon. Ahogy befelé figyelsz, egyre világosabban látod, mi az, ami valóban fontos neked. Szűz. Ez a vasárnap nagyon sok jó érzéssel és élménnyel ajándékoz meg. Szuper ötletek, új felismerések, vidámság és egy nagyon jó találkozás is jöhet. Most minden gondolat termékeny talajra hullhat. Egy apró gesztus, egy mosoly ma is képes újraindítani a bizalmat ott, ahol megbicsaklott. Mérleg. Ma igazán nosztalgikus hangulatba kerülhetsz. Ugyanakkor délután érhet sürgetés, nyomás valaki részéről. Ne hagyd, hogy ez elrontsa a napodat. Ugye tudod, hogy mondhatsz nemet. Skorpió. A Mars az oroszlán jegyében extra indulatosságot ad neked, még szerencse, hogy ezt letompítja a rák jegyében járó érzelmes hold. A délután hozhat egy izgalmas fejleményt, egy ismerőssel kapcsolatosan, ami közvetlenül nem érint, de azért alaposan elgondolkodtat.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: És ez már a napi horoszkóp utolsó felvonása. Kedves nyilas, a rákhold most kicsit lelassít és segít abban, hogy közelebb kerülj a belső egyensúlyi állapotodhoz. Talán nehéz megállni, hogy ne szervezd mindent te, de ma jobb, ha egyszerűen csak áramlasz az eseményekkel. Engedd meg magadnak a pihenést, lazítást, édes semmittevést. Bak! Ma hajlamos lehetsz kicsit birtokló módon viselkedni, főleg ha valaki nem úgy reagál, ahogy szeretnéd. A rákhold érzékenyé tesz, ezért érdemes tudatosan lazítani. Lesz viszont egy olyan pozitív élményed is, ami mindent áthangol. Vízöntő. A rákhold miatt otthonos, meleg energiák vesznek körül, és még az is lehet, hogy egy váratlan üzenet izgalmat hoz. Akár egy új ismeretség formájában is érkezhet a fordulat. Ha szingli vagy, adj egyesít ennek. És végül halak. A mai nap kicsit csendesebb lehet, mint szoktad, de jót is tesz a lelassulás. A rákhold segít abban, hogy a háttérben rendezd az érzelmeidet, jót tesz a mai nap, és végre úgy érezheted, a helyükre kerülnek benned és körülötted a dolgok.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
3: You must understand, the touch of your hand makes my pulse react.

Damiano David már a következő nyárról beszél, ez volt a Next Summer Rádió moston 10 óra előtt, amikor ismét hallhattok híreket, és ezúttal is Marosi Gábortól Kaposvár rádiójában. Én továbbra is ajánlom figyelmetekbe elérhetőségünket, írjatok, hívjatok 0670 32 32 355. Most pedig zárjuk az órát egy zseniális Bon Jovi dallal, ez a One Wild Night a 91.2-n.

0: Hírek most!
1: Forgalomkorlátozás a Balcsi utcában, Szüreti felvonulás Igalban, kikapott a Rákóczi. Jó napot kívánok, 10 óra van, a rádiómos híreit Marosi Gábortól hallják. Forgalomkorlátozás lesz vasárnap egész nap Kaposváron a Balcsi-Zsilinszky utca egy részében. A bíróság épületéről ugyanis emelődarú segítségével leszedik a tavaly megsérült Justícia szobrot. A munkálatok ideje alatt a Zárd utca felől nem lehet behajtani a Balcsi utcába, viszont a zavartalan közlekedés érdekében a Kossuth-Lajos utcát a Somsics és a Balcsi közötti szakaszán kétirányúsították. A lezárás este 8 óráig tart majd. Szüreti felvonulás szerveztek Igalban szombaton, lovasfogatok, traktorok és kis teherautók is járták a település utcáit, a menetet népviseletbe öltözött táncosok, vonós zenekar és huszárok is kísérték. A felvonulók a Gyógyfürdőtől indultak a templomtér felé, majd a rendezvényközpont, a Farkas János utca, a focipálya és a kereszt érintésével visszatértek a kiinduló ponthoz. Az esemény kisbírói feladatait a Csiky Gergely Színház művésze Sarkadi Kis János látta el. A szüreti mulatságot bállal zárták a helyiek. Újabb idegenbeli vereséget szenvedett a kaposvári Rákóczi FC, a zöldfehérek érdel léptek pályára szombaton az MB3 délnyugati csoportjának 10. fordulójában. Az érdiek a 20. percben szereztek vezetést, majd a második félidő elején még egy gólt rúgtak, aztán a 79. percben már 3 góllal vezettek. A Kaposvár csak szépíteni tudott a 82. percben, így a Rákóczi 3-1-es vereséggel tért haza. A tabellát továbbra is a pécsi MFC vezeti 28 ponttal, a Kaposvár a második helyen áll 16 ponttal. Kigyulladt egy lakóház Karádon a Rákóczi utcában szombaton este. A körülbelül 150 négyzetméteres ingatlan 3 szobája és előtere égett. Az esethez a Balatonboglári önkormányzati és a helyi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik 3 vízsugárral

0: Folytották a lángokat, a tűz keletkezésének körülményeit vizsgálják. Vasárnap is folytatódik a 19. nemzeti vágta Szilvásváradon. Délelőtt a Kishuszár és a nemzeti vágta középfutamaival kezdődött el a program, majd a hagyományőrző huszárverseny előfutamai következnek. A délutáni programban díjugrató és kocsipáros verseny, hagyományőrző bemutató, 1848-49-es csatajelenet, pónilovasi gyerek huszár bemutató és történelmi lovas felvonulás is lesz. A 19. nemzeti vágta felnőtt döntője 16:50 perckor kezdődik majd, a döntő futamokat 15 órától a közmédia is közvetíti. Nem volt teli találatos szelvény az ötös lottón, 4-es találata viszont 15 szerencsés játékosnak is volt, az ő nyereményük egyenként több mint 4,2 millió forint. A nyerőszámok a 9, a 48, az 51, a 83 és a 88 voltak. Az ötös lottó főnyereménye így tovább halmozódik, a jövő hétvégén már 4 milliárd 555 millió forint lesz a tét.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma is kellemes napos, száraz idő várható, a délkeleti szél azonban megélénkülhet, a nappali hőmérsékletek 24-26 fok között alakulnak majd, késő estére viszont 14-18 fok közé hűl a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Rót Balázsi Hunor.
2: 10 óra múlt, szép délelőtöt kívánok mindenkinek, csodaszép napunk van, süt a nap, kellemes az időjárás, hát élvezétek ilyenek a vasárnapnak minden egyes percét, kedves hallgatók, és ha tehetitek, maradjatok a Rádió Most társaságában, mi igyekszünk ma is mindent megtenni azért, hogy ez a nap nagyszerű legyen, jó hangulatban teljen, és hogy itt legyenek velünk a legjobb zenék is. Ebben az órában is így lesz, hozom a legnagyobb slágereket, érkeznek külföldi dalok, érkeznek határon belüli dalok, régiek, újak, minden, amitől ez a vasárnap még teljesebb lesz. Hamarosan például Miley Cyrus újdonságát hallhatjuk, ez lesz a Best Persuadis, előtte pedig a D-Ream nyitja az órát egy klasszikussal 93-ból. Már is itt van, a Things Can Only Get Better.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is veled.

David Guetta, Afa Will, Ava Max közöst hallgattunk, a Forever Young szólt a rádió moston, és egy igazán meglepő üzenetet kaptunk Facebook oldalunkon. Sziasztok, jó reggel, szép délelőtöt mindenkinek, Györgyi vagyok, Anglia déli partjáról. Kérdeztétek, hogy ki hogyan tölti a mai napot? Nos, én ma Európa legnagyobb tökfesztiválját látogatom meg. Ezen a farmon tavasszal tulipánfesztivál van, ilyenkor a tök van Porondon, aztán a karácsonyi csodás fényjátékok hatalmas területen. Kívánom mindenkinek, hogy csodás napja legyen. És Györgyi küldött nekünk néhány fotót is. Hát egészen csodálatos helyszínen van, és egészen csodálatos ez a rendezvény. Györgyi, mi pedig kimondhatatlanul hálások vagyunk azért, hogy Anglia déli partjáról is bennünket hallgatsz. Köszi, hogy velünk vagy. Remélem, a következő dalnak örülni fogsz. Liza Stansfield érkezik, csak neked itt a rádió mostan, és a This is the right time. This is the

Demi Lovato dalát hallgattuk 10:30 előtt a Let You Go szólt a rádió moston, és hogy mennyire is színes felhozatalral rendelkezünk Kaposvár rádiójában, azt már is bizonyítjuk, mégpedig az előttünk álló fél óra dalaival, ugyanis hamarosan jön egy újdonság Alex Warren-től, ez lesz a Fever Dream. Aztán jön egy magyar dal is még ebben az órában, a Follow the Flow-tól a Tél.

0: És itt lesz velünk 1984-ből John Parr és a Santa Elmo's Fire. Mai nagy slágerek, magyar dalok és régi örökzöldek egy helyen, a Rádió Moston. Maradjatok velünk!
1: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
2: Egy város akkor igazán élhető, ha van benne hely a természetnek is. Kaposvár zöld területeinek megújítása nem csak a városképet teszi szebbé, a fák, bokrok és növények fontos szerepet játszanak a levegő tisztításában, a por megkötésében, az árnyékolásban és a városi hőmérséklet mérséklésében is. Ezért, amikor parkot újítunk meg, fákat ültetünk, zöld felületeket rendezünk, nem csak szebb környezetet teremtünk, hanem a tisztább levegőért és egy egészségesebb, élhetőbb Kaposvárért is teszünk. Vigyázzunk együtt a levegőre, vigyázzunk együtt Kaposvárra.
3: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
4: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.

A Follow the Flow-val szaladtunk előre picit az időben, az őszből a télben, ez szól most a rádió moston, 3:41 is elmúlt, és hát kedves hallgatók, holnapra ajánlok nektek egy programot, hiszen 3 éves az Irgalmasságházam, és a születésnapi ünneplésen mindenkit szeretettel várnak, 5-én, tehát hétfőn, amikor egész nap nyitva lesz a ház. Süti, kávé, játékos feladatok gyerekeknek és felnőtteknek, arcfestés és lufi a legkisebbeknek. Aki eddig csak elsétált előtte, most jó okot kap rá, hogy benézzen. Nem kell vinni semmit, a programok ingyenesek, csak menjetek és legyetek ott. Irgalmasságháza Kaposvár, Német István fasor 2 a Szent Imre templom mellett. Október 5-én tehát várnak mindenkit hétfőn 9 és 16:30 között, mert fontos vagy. Most pedig egy fontos dal is érkezik itt a 91.2, mégpedig John Bartle, a St. Elmo's Fire.

0: fa.
1: Reklám.
2: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el és próbáld ki tesztvezetésen!
3: Kia. Movement that inspires.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Leégett egy ingatlan Balatonöszödön, medertakarítás a Balatonnál, győztek a kosarasok. Jó napot kívánok, 11 óra van, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Teljesen leégett egy hétvégi ház Balatonöszöd külterületén az M7-es autópálya közelében vasárnap. Az esethez a siófoki hivatásos, valamint a Balaton-Boglári önkormányzati és a Balatonföldvári önkéntes tűzoltókat riasztották. Mielőtt az egységek a helyszínre értek, az ingatlan tulajdonosa áramtalanította az épületet, melyben egy gázpalack felrobbant. A lángokat a tűzoltóknak sikerült megfékezniük, azonban a nagyjából 30 négyzetméteres épület teljesen megsemmisült. Medertakarítást hirdettek önkéntesek a Balatonnál, a résztvevők vasárnap Fonyódligetnél tisztították meg a tavat, írja a hellofonline.hu oldal. Az elmúlt hétvégén már szerveztek hasonló akciót, akkor köveket, betontömböket és egyéb a mederben maradt tárgyakat távolítottak el. A Balatonban azonban bőven maradt még hulladék, ezért is húztak kesztyűt az alkalmi szemétszedők ezen a hétvégén. Az idősek hónapja alkalmából idén is ünnepséget szerveztek a kaposvári nyugdíjasoknak az arénában pénteken kora este. Az eseményen Szita Károly polgármester arról beszélt, ez az alkalom mindenekelőtt a köszöneté azért a munkáért, amelyet a városért és a családokért végeztek az idősek, valamint a hűségért, a lokál patriotizmusért, a sok jó tanácsért és a szeretetért, tette hozzá. Kaposváron már több mint 30 éve hagyomány, hogy köszöntik az idős polgárokat októberben. 6 helyszínen szerveznek véradást az előttünk álló héten Somogyban, Kaposváron 2 helyszínen, a területi vérellátóban és az ötvös technikumban várják az önkénteseket, ezen kívül Fonyódon, Babócsán, Tapsonyban és Böhönyén hirdettek meg véradást. Az eseményre bárki jelentkezhet, aki el.

0: elmúlt 18 éves, de még nincs 65 éves, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. Idegenben győztek a kaposvári kosarasok, a Kométa KVG Kaposvári KK a Kecskemét otthonában 97-75-re nyert az NB1 A csoportos férfi kosárlabda bajnokság második fordulójában. A kaposváriak egyik legjobb játékosa Dré Bullock volt, aki zsákoló sót rendezett a mérkőzésen. A KKK legközelebb október 10-én hazai környezetben lép pályára a Deac ellen. Teljesen kiégett a műemléki védelem alatt álló radostjáni református templom és a különálló faharang tornya, mindössze az épület falai maradtak meg. A borsodabói Zemplén megyei településen szombaton kapott lángra az épület, úgy tudni, hogy a tűz a temetőből terjedt át. A tűzben elpusztultak a templom festett mennyezeti kazettái, a padok, az orgona, a tető és a harangláb is. A Tiszán inneni református egyházkerület honlapján olvasható leírás szerint Radostyán egyik legjelentősebb épített örök a település magaslatán álló református templom, amelynek eredete egészen a középkorig nyúlik vissza. A források szerint a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején használta az itt álló középkori kőtemplomot. Az eset miatt a református szeretetszolgálat adománygyűjtést indított.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma is kellemes napos, száraz idő várható, a délkeleti szél azonban megélénkülhet. A nappali hőmérsékletek 24-26 fok között alakulnak majd, késő estére viszont 14-18 fok közé hűl a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Rót Balázsi Hunor.
2: Elmúlt 11, szép napot, szép délelőttöt, szép vasárnapot kívánok mindenkinek. Köszönöm szépen Marosi Gábornak a híreket, 12-kor várom újból itt a Rádió Moston. És hát kedves hallgatók, így az ebéd előtti órában a figyelmet természetesen a gasztronómia kapja. Ezúttal is érkezik érdekes beszélgetésekkel Moli Vili, Moli kapitány, aki a kaposvári állattenyésztési napokról hozott néhány beszélgetést a gasztronómia jegyében. Érdemes lesz velünk maradni. Tegyetek így! Jön tehát az Easy Rider nem sokára, most pedig az órát CG Louise nyitja. Ez az Everything is Alright.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: A mikrofonnál Olivier köszönti a hallgatókat. Ez a beszélgetés a Cannes-on készült, a Cannes rendezvényén, ahol a mérei betyár is képviselteti magát nagyon sok finomságokkal. A betyártanya kaposmérő neve már ismerős a közösségi oldalakon is, és Sági Judit nekem el fogja mondani azt, hogy betyártanya kaposmérő név alatt milyen finomságokat kell itt érteni. Szalámit, stifódert.
2: Igen, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Sági Juditnak hívnak, és a mérei betyárt képviselem. Valóban rengetegféle termékkel jöttünk ide ki a Cannes-ra. Többedik alkalommal vagyunk, viszont a betyár úgymond most jelenleg első alkalommal képviseli magát a mérei betyár. A termékekről egy kicsit különböző szalámik vannak nálunk, például marha vastagbélbe töltött csípős csemege paprikás szalámi, de egy igazán különleges termékünk a paprika nélküli szalámi, amire én azt mondanám, hogy talán a pixszalámira hajaz, de természetesen én elfogult vagyok a termékkel kapcsolatban, és azt mondom, hogy sokkal jobb, mint a boltokban vagy a multinál kapható, de meg kell kóstolni mindenképpen. Ami fontos a termékeknél, hogy nem használunk különböző tartósítószereket, ízfokozókat, és például van egy különleges termékünk, a májkrém, ami hosszú évek kísérletezése, hogy egy májalapú terméket hogy tudunk tartósítószermentesen, biztonságosan a vásárlókhoz juttatni, és nagyon jól működnek a dédnagyanyáktól örökölt technológiák, tehát például a májkrém az ízesítés, bekeverés után üvegbe kerülve, forró lobogó vízbe hőkezelve van még, egy vákumot kap, és tökéletesen működik ez a dolog.
1: Innét folytatjuk.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Ízrider folytatódik. A pillanat a tiéd. Rádió Mos.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Ez az Easy Rider, folytatom a beszélgetés Sági Judittal, a mérői betyár a főszereplő, pontosabban a betyártanya kapos mérő. Visszautalva a májkrémben nincsenek, meg a kolbászban és a szalámiban sem mesterséges maszatok. Én csak így hívom. És ettől van olyan finom és jó zavata talán minden terméknek.
2: Így van, én azt szoktam mondani, hogy semmi marhaság, csak a disznóság. Ezek a dolgok nagyon jól bejöttek, hisz hogyha nem muszáj, akkor ne tömjük a szervezetünket különböző adalékanyagokkal. És nálunk kistermelőknél például találhatóak vagyunk Várdudvarnokon, a Petörke Porték a piacán.
1: Van rá igény egyébként?
2: Igen, én azt tapasztalom, hogy nagyon nagy igény van rá minden hétvégén, egész évben szombaton. Ne használjunk különböző ízfokozókat, adalékokat. Ezeket az ottani termelők szintén nagyon fontosnak tartják. Itt tényleg kiváló minőségű portékával térhet haza ellátogat.
1: Annyira már én is szakember vagyok, hogy tudom, hogy az sem mindegy, hogy a stifoderbe milyen korú disznót töltünk bele.
2: Ez nagyon fontos dolog, és az is nagyon fontos, mint évek alatt nyilván fontossá vált, és az emberek számára is szerintem most már elég egyértelmű, hogy ez az az vagy, amit megeszel, a saját állományból, saját állatokkal, és vásárolt is természetesen, tehát ellenőrzött helyről vásárolt húskészítményekkel dolgozunk, amik aztán bekerülnek a marhavastagbélbe, vagy a műbélbe, vagy a sertésvékonybélbe. Mi receptúráink alapján ugye készülnek ezek a termékek, mi füstöljük és készítjük elő őket, hogy aztán amikor már megfelelő állapotban, tehát érlelt állapotban vannak, akkor a vásárlókhoz kerülhessenek.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik. Legyen jobb napja most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Itt a Kánon a betyártanyag kaposmérő, vagyis a mérei betyár termékeit. Hogy fogadta a közönség?
2: Nagyon jól fogadta a közönség. Nagyon sok érdeklődő vásárló volt, rengeteg terméket kóstoltattunk, és természetesen adtunk is el.
1: Nagyon szép egyébként.
2: Még amiről nagyon szívesen beszélnék nektek, van nálunk itt egy igazi különlegesség. Kiemelnék egy dolgot, ami nem az én termékem, viszont egy nagyon kedves barátnőmmel, termelővel együtt piacozunk Bárdudvarnokon, és 2 évvel ezelőtt született meg ennek a fúziónak a gondolata. Ő a Bombonda csokoládé műhely megálmodója, megalapítója, Decsi Andrea, aki különböző bombonokat, tárlacsokoládékat, bretányi sós karamelt, sok finomságot csinál, és Andival gondolkoztunk azon, hogy a húst hogy lehetne párosítani a bombonnal, ami egy kuriózum zoomnak számít, úgy gondolom, és a szarvaskolbász nyerte el a tetszését, amiből ő egy lesütött chips formába, somlekvárral vegyítve töltötte bele aztán a bombomba. Igen, igen, látom, felhúztad a szemöldöködet. Meg kell kóstolni, tehát szerintem egy ízrobbanás.
1: Remélhetőleg jövőre is itt lesztek a Kánon.
2: Igen, bízunk benne, hisz az mellett, hogy a termékeinket megismerhetik a vásárlók, ez egy nagyon jó kezdeményezés, és köszönjük a szervezőknek, hogy részt vehettünk ezen.
1: Judit, szia! Rövidesen folytatjuk.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Ízrider folytatódik. 91.2 Rádió

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: Folytatom a gasztronómiai kalandokat a Cannes rendezvényén. Én most a Sziporka sajtműhelynél álltam meg. A Sziporka sajtműhely nem csak a közösségi oldalon, itt a Cannes-on is megtalálható. Én sokféle dolgot látok, valamit ismerek, valamit nem. Szemre is nagyon jól néznek ki.
2: Kálmán Zoltán vagyok, a Sziporka sajtműhely egyik résztvevője, másik a feleségem, Szilvia. Igazából ide most sajtokkal készültünk, joghurtokkal, tehát próbáljuk megnyerni az embereket a kóstoláson keresztül, hogy vásároljanak tőlünk, nagyrészt sikerrel. Igazából ez az első alkalom, hogy részt veszünk a Cannes-on.
1: Mi a tapasztalat? Mit látok paranyicát, ezt én is ismerem, ezeket már nem ismerem.
2: Friss sajtokkal készültünk, különböző ízesítésekkel, natur, füstölt, kapros, csilis, fokhagymás, olaszos ízesítéssel. Mindenkinek megvan a maga kedvence, ami igazából a száját vagy a gyomrát jobban megmozgatja, és mindenki tud magának választani belőlük, amilyet szeretne igazából.
1: Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy a Cannes közössége jól fogadta a sajtjaitokat?
2: Igen, tehát itt igazából új, tehát nem a törzs közönségünknek mutatjuk be a portékáinkat, hanem egy teljesen új közönségnek, akik kóstolnak belőlük, nagy része vásárol is belőle, tehát úgymond sikeres a bemutatkozásunk a Cannes-on, igen.
1: Látom, hogy Csokonya Visottán működtök, a Sziporka sajtműhelynek hol vannak a tehenei? Tehát gondolom, az sem mindegy, hogy milyen alapanyagban készül el a sajt.
2: Igazából, tehát helyben vannak a jószágállományunk is, Jersey tehénnel, tehenekkel dolgozunk, elég zsíros tejük van, úgyhogy kiváló alapanyag a sajtkészítéshez, árusítani pedig Barcson és Nagyatádon a piacon árusítunk.
1: Meddig kell érlelni egy jó sajtot? Ez függ egyébként az érleléstől, hogy milyen finom lesz? Vagy?
2: Hát az ízét természetesen, ami most itt van nálunk, ez egy évesnél idősebb, tehát egy év a minimum, mielőtt megvágjuk, ez egy kemény sajt, akit megkóstolta idáig, még meg tudtunk győzni vele, hogy érdemes ennyit várni egy ízre, ami nem mindennapos.
1: Itt a Cannes-on melyik volt a közönség kedvence?
2: Igazából készítettem egy sétáló tálat, amiben az összes sajtunkból van, tehát azt mondhatom, hogy inkább abból vittek az emberek és kóstoltak, aztán utána, ha elfogyott, akkor jöttek vissza, vásároltak valamelyikből, amelyik legjobban ízlett nekik.
1: Köszönöm!
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Easy Rider, a Rádió Most gasztronómiai műsora.
1: A Krista port a Ságváron található meg a közösségi oldalakon is, meg hát természetesen itt a Kánon is ízlelhet a közönség.
2: Krista Zoltán vagyok.
1: Most vagy itt először a Kánon?
2: Nem, ez már a sokadik alkalom, hatodik vagy hetedik alkalommal vagyunk itt.
1: Akkor mondhatom azt, hogy neked is jó, mert a közönségnek is jó?
2: Egyértelműen. Sokan ismernek bennünket. Ugye, ahogy láthattad is, szörpök, savanyúságok, zöldségkrémek, mustban eltett termékek, és most a legújabb termékünk az a fekete fokhagyma.
1: Nekem egyébként a fokhagyma fehérnek tűnik, savanyúba is. Mitől lesz fekete?
2: Átesek egy bizonyos eljáráson, konkrét hőmérséklet tartományban és páratartalom között készül, 10 napon keresztül, 240 órán át folyamatosan. Elveszti a fokhagymára jellemző ízt, illatot és szint, viszont megmarad mindenféle jó tulajdonsága, sőt az antioxidáns hatása megnő.
1: A fokhagymára van egy erős illata, ha valakire rálehelünk, az lehet, hogy azt mondja, hogy hú, fokhagymát ettél, és nem mindig esszük meg, pedig nagyon sok hasznos dolog van, akkor a fekete fokhagymában ilyen nincs.
2: Fekete fokhagymánál ez eltűnik, tehát ha most megeszel egy gerezdet és társaságba mész, akkor ott senki nem fogja tudni, hogy előtte 10 perccel megette egy fokhagymát, vagy akár csak egy perccel.
1: Minden jó dolog bemarad.
2: Így van.
1: Ez egyébként a savanyúkra is jellemző? Most nem a leheletre gondolok, hanem a benne lévő jó dolgokra?
2: Nyilván mindegyikben bemarad az íz, aroma, illat, saját termesztésű alapanyagokból készülnek egyébként. Vannak termékkülönlegességeink is, mint például a sütőtökhagyma savanyúsággal, ugyanez füstölt változatban, vagy a kovászolt sütőtök.
1: Akkor ezek a ságvári Krista port a kézműves termékei?
2: Így van, pontosan. Szörpök, savanyúságok, mustban eltett termékek, illetve zöldségkrémek, valamint szezonban nagydobosi sütőtök, fekete fokhagyma, illetve normál fokhagyma.
1: Találkozunk a következő Kánon is.
2: Nagyon remélem.
1: Köszönöm.
0: Hamarosan újra száguldunk az ízek szárnyain. Az Easy Rider folytatódik. Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

0: break my heart.
1: Easy Rider. A Rádió Most gasztronómiai műsora.
2: Folytatom a gasztronómiai összefoglalót itt a Kánon. Az előbb éppen fokhagymákkal, savanyúkkal, kolbászokkal foglalkoztunk, de hát vannak itt mézek is, mégpedig a Hansel méz. Robit már régóta ismerem. Egyre több fajta mézed lesz. Milyenek vannak?
3: Üdvözlök mindenkit! Igen, az idei évben sikerült például galagonyamézet pergetnünk. Ez még áprilisban történt. Illetve a nyár végén, az ősz elején édeskömény táblán voltunk, ahol szintén egy kis édeskömény mézet tudtunk pergetni.
2: Nem, hogy kóstoltam, nem is láttam édeskömény táblát. Hogy néz ez ki?
3: Édesköményről azt kell tudni, hogy hasonló, mint a kapor. Bezérkapornak is hívják, vagy ánizs kapornak. Nagyon illatos ánizs illata van a magának a növénynek. A méze viszont enyhén a dió ízéhez hasonlít. Emésztés segítő, pufadás csökkentő hatást.
2: Sajnos elég nagy a szárazság most Magyarországon. Milyen volt az idei méztermésnek való?
3: Az idei mézek úgy gondolom, hogy jól sikerült. A méhészeti szezon is elfogadhatóan alakult. Mézek ugye a tavasz végén és nyár elején születtek. A nyári asszály bennünket annyiban érintett, hogy a virágpor ugye jóval kevesebb lett, ezáltal a méh család is megsínlette ezt, de most így az ősz beálltával volt egy kis csapadék, megindult a virágpor hordás, ezáltal a méh család is egy kicsit megélénkült, újra van fiasítás, bizakodunk a jó telelésben.
2: Akkor megbizakodtunk abban, hogy a Hansel méz jövőre is itt lesz a Kánon?
3: Igen, nagyon szeretnénk itt lenni.
2: Szia! Szépen.
3: Sziasztok!
1: Ez volt az Easy Rider. Légy önmagad! Ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most. You're the

Dinoro és Gigi D'Agostino közöse szólt az In My Mind a Rádió Moston. 3:42 után járunk. Köszönjük szépen Molly Willinek az érdekes beszámolókat a kaposvári állattenyésztési napokról. Easyrider minden vasárnap 11 és 12 között itt a Rádió Moston. Most pedig az Evanescence-szel folytatjuk. A Who Will You Follow érkezik Kaposvár rádiójába.

0: Reklám.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Vigy el azonnal, most akár 0%-os THM-mel. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
2: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
3: Az időseket köszöntötték az arénában, takarítják a Balaton medrét, leégett egy református templom. Köszöntöm Önöket, dél van, Marosi Gábor vagyok a Rádió Most híreivel. Az idősek hónapja alkalmából idén is ünnepséget szerveztek a kaposvári nyugdíjasoknak az arénában pénteken kora este. Az eseményen Szita Károly polgármester arról beszélt, ez az alkalom mindenekelőtt a köszöneté azért a munkáért, amelyet a városért és a családokért végeztek az idősek, valamint a hűségért, a lokál patriotizmusért, a sok jó tanácsért és a szeretetért, tette hozzá. Kaposváron már több mint 30 éve hagyomány, hogy köszöntik az idős polgárokat októberben. Medertakarítást hirdettek önkéntesek a Balatonnál, a résztvevők vasárnap Fonyódligetnél tisztították meg a tavat, írja a hellofonline.hu oldal. Az elmúlt hétvégén már szerveztek hasonló akciót, akkor köveket, betontömböket és egyéb a mederben maradt tárgyakat távolítottak el. A Balatonban azonban bőven maradt még hulladék, ezért is húztak kesztyűt az alkalmi szemétszedők ezen a hétvégén. Újabb idegenbeli vereséget szenvedett a kaposvári Rákóczi FC. A zöldfehérek érdel léptek pályára szombaton az MB3 délnyugati csoportjának 10. fordulójában. Az érdiek a 20. percben szereztek vezetést, majd a második félidő elején még egy gólt rúgtak, aztán a 79. percben már 3 góllal vezettek. A Kaposvár csak szépíteni tudott a 82. percben, így a Rákóczi 3-1-es vereséggel tért haza. A tabellát továbbra is a pécsi MFC vezeti 28 ponttal, a Kaposvár a második helyen áll 16 ponttal. Teljesen kiégett a műemléki védelem alatt álló radostyáni református templom és a különálló faharang tornya, mindössze az épület falai maradtak meg. A Borsodabói Zemplén megyei településen szombaton kapott lángra az épület, úgy tudni, hogy a tűz a temetőből terjedt át. A tűzben elpusztultak a templom festett mennyezeti kazettái, a padok, az orgona, a tető és a harangláb is. A Tiszán inneni református egyházkerület honlapján olvasható leírás szerint Radostyán egyik legjelentősebb épített örök a település magaslatán álló református templom, amelynek eredete egészen a középkorig nyúlik vissza. A forrás

0: Sok szerint a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején használta az itt álló középkori kőtemplomot, az eset miatt a református szeretetszolgálat adománygyűjtést indított. Vasárnap is folytatódik a 19. nemzeti vágta Szilvásváradon. Délelőtt a Kis Huszár és a nemzeti vágta középfutamaival kezdődött el a program, majd a hagyományőrző huszárverseny előfutamai következnek. A délutáni programban díjugrató és kocsipáros verseny, hagyományőrző bemutató, 1848-49-es csata jelenet, pónilovasi gyerek huszár bemutató és történelmi lovas felvonulás is lesz. A 19. nemzeti vágta felnőtt döntője 16:50 perckor kezdődik majd, a döntő futamokat 15 órától a közmédia is közvetíti.
1: Időjárás jelentés.
0: Ma is kellemes napos, száraz idő várható, a délkeleti szél azonban megélénkülhet. A nappali hőmérsékletek 24-26 fok között alakulnak majd, késő estére viszont 14-18 fok közé hűl a levegő.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A Rádió Most stúdiójában Ródbalázsi Hunor.
3: Már a 12 is a múlté, köszönjük a híreket Marosi Gábornak, egy órakor is várjuk vissza itt a Rádió Moston, és hát kedves hallgatók, túl vagyunk a déli harangszón, ami azt jelenti, hogy ez bizony már az ebédidő, úgyhogy jó készülődést kívánok mindenkinek a vasárnapi ebédhez, na meg persze jó étvágyat. A mikrofonnál Ródbalázsi Hunor, és az ebédhez is hozom a zenéket ebben az órában is várom üzeneteiteket, hívásaitokat, hívjatok 0670-32-32-355. Benéz hozzánk Doe Cameron és Owen in Rome, most pedig az óranyitó dal

0: Hazafelé?
1: Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

A Stadium X, Sam Martin és Azaria közös dala szólt, ez volt a Heaven a Rádió Moston. Elmúlt 4:01 is, kedves hallgatók, 2 perccel, és közben Viber falunkra érkezett egy üzenet Zsuzsitól. Szia Huni, nálunk most lett kész az ebéd, rántott hús, krumplipüré, uborka saláta, igazi vasárnapi menü. Mindjárt leülünk enni a családdal, utána pedig szerintem jöhet egy kis délutáni pihenés. A rádió természetesen közben is szól. Közi szépen, kedves Zsuzsi, jó étvágyat kívánunk nektek, valóban igazi hamisítatatlan vasárnapi menü, hát legyen egy csodaszép délutánatok, és vigyázzatok magatokra. Közben pedig köszönjük, hogy velünk vagytok. Nektek érkezik a Capital Cities dala itt a 91.2-n, ez a Safe and Sound.

0: Programajánló.
1: Holnapra ajánlok egy programot nektek, kedves hallgatók. Október 5-e lesz, és 3 éves az Irgalmasság háza. Ebből az alkalommal pedig egy születésnapi ünneplésre invitálnak mindenkit. Október 5-én, tehát holnap, hétfőn egész nap nyitva lesz a ház. Sütivel, kávéval várják az érdeklődőket, játékos feladatokkal, gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Lesz arcfestés, és lufi is a legkisebbeknek. Aki pedig eddig csak elsétált az épület előtt, most jó okot kap rá, hogy betérjen. Nem kell vinni semmit, a programok természetesen ingyenesek, csak menjetek és legyetek ott. Irgalmasságháza, Kaposvár, Német István fasor 2, október 5-e hétfő, 9 és 16 óra 30 között. Legyetek ott, mert fontosak vagytok.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most.
2: Társadalmi célú hirdetés.
3: Egy város akkor igazán élhető, ha van benne hely a természetnek is. Kaposvár zöld területeinek megújítása nem csak a városképet teszi szebbé, a fák, bokrok és növények fontos szerepet játszanak a levegő tisztításában, a por megkötésében, az árnyékolásban és a városi hőmérséklet mérséklésében is. Ezért, amikor parkot újítunk meg, fákat ültetünk, zöld felületeket rendezünk, nem csak szebb környezetet teremtünk, hanem a tisztább levegőért és egy egészségesebb, élhetőbb Kaposvárért is teszünk. Vigyázzunk együtt a levegőre, vigyázzunk együtt Kaposvárra.
4: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
0: A

Rozé tavalyi dalát hallgattuk, ez volt a Messi a 91.2-n, 3/4-1 is elmúlt, kedves hallgatók, folytatódik egy csodálatos vasárnap, itt a rádió mostan is, én viszont megköszönöm azt, hogy velem töltöttétek a nap eddigi részét, és elköszönök tőletek. Bizonyám, mert lejárt a mai napra az időm, viszont holnap reggel 6-kor jövök vissza hozzátok itt a 91.2-n. Legyen mindenkinek egy csodálatos vasárnapja, érezzétek jó magatokat, és hallgassatok jó zenéket itt a rádió moston. Ródh Balázsi Hunor búcsúzik, viszont hallásra. Ale Farben és Jenny Gyűvi közösen jön, Allite Hollywood.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla.
2: Reklám.
3: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet. Az új Kia K4 már 9.149.000 forinttól elérhető az Autonexusnál, Kaposváron, a Vásártéri út 6 szám alatt. Gyere el, és próbáld ki tesztvezetésen!
4: Kia. Movement that inspires.
2: Reklám hangzott el. Hírek most!
5: Forgalomkorlátozás Kaposváron, kigyulladt egy ház karádon, nagy volt a napi hőingás. Jó napot kívánok, 13 óra van, a Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Forgalomkorlátozás lesz vasárnap egész nap Kaposváron a Bajcsy-Zsilinszky utca egy részében. A bíróság épületéről ugyanis emelődarú segítségével leszedik a tavaly megsérült Justícia szobrot. A munkálatok ideje alatt a Zárd utca felől nem lehet behajtani a Bajcsy utcába, viszont a zavartalan közlekedés érdekében a Kossuth-Lajos utcát a Somsics és a Bajcsy közötti szakaszán kétirányúsították. A lezárás este 8 óráig tart majd. Kigyulladt egy lakóház karádon a Rákóczi utcában szombaton este, a körülbelül 150 négyzetméteres ingatlan három szobája és előtere égett. Az esethez a Balatonboglári önkormányzat és a helyi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik három vízsugárral elfojtották a lángokat, a tűz keletkezésének körülményeit vizsgálják. Több év kihagyás után szüreti felvonulást szerveztek Mezőcsokonyán szombaton, az eseményt a Szomszédok Szövetsége Egyesület hirdette meg azzal a céllal is, hogy a régi szokásból ismét hagyományt teremtsenek a településen. A felvonulók a faluház elől indultak lovaskocsikkal és traktorokkal, majd több utca érintésével az óvodánál ért véget a menet, ahol gyerekcsoportok adták elő műsoraikat. A felvonulókat zenészek is kísérték, a jó hangulatról a Forever Duo gondoskodott. 6 helyszínen szerveznek véradást az előttünk álló héten Somogyban, Kaposváron 2 helyszínen, a területi vérellátóban és az ötvös technikumban várják az önkénteseket, ezen kívül Fonyódon, Babócsán, Tapsonyban és Böhönyén hirdettek meg véradást. Az eseményre bárki jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 éves, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. Az őszi szezon leghidegebb hajnala volt a vasárnapi, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Azt írták, a korábbi napokhoz hasonlóan szombaton is napos, száraz, már-már nyáriasan meleg volt a nappal, és derült, csípős az éjszaka, így nagy volt a napi hőingás, többfelé a 20 fokot is meghaladta. A leghidegebb a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtasson volt, ahol mínusz 3 Celsius fokot mértek, a legmelegebbet, 14 fokot pedig a Baranya megyei Boda községben rögzítettek. A 24 órás abszolút hőingása a Nógrád megyei Zabarban volt a legnagyobb, 26,1 fok. Vasárnap is folytatódik a 19. Nemzeti Vágta Szilvásváradon. Délelőtt a Kis Huszár és a Nemzeti Vágta középfutamaival kezdődött el a program, majd a hagyományőrző huszárverseny előfutamai következnek. A délutáni programban díjugrató és kocsipáros verseny, hagyományőrző bemutató, 1848-49-es csatajelenet, pónilovasi gyerek huszár bemutató és történelmi lovas felvonulás is lesz. A 19. Nemzeti Vágta felnőtt döntője 16:50 perckor kezdődik majd, a döntő futamokat 15 órától a közmédia is közvetíti.
2: Időjárás jelentés.
5: Folytatódik a vénasszonyok nyara, délután is kellemes, napos, száraz igazi kiránduló időnk lesz.

0: A hőmérséklet 25 fok fölé emelkedik majd, este felé viszont elkezd hűlni a levegő, ezért így már csak 14-18 fokot mérhetünk.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Right. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is. De

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta.
1: Rádió Most, Kaposvár. FM 91.2.

0: Hírek most!
1: Jövő héten is több véradás lesz a megyében, kiállítás nyílt Várdán, Max Verstappen nyerte a Forma 1-es bahreini nagydíjat. Jó napot kívánok, 14 óra van, a rádiómos híreit Marosi Gábortól hallják. 6 helyszínen szerveznek véradást az előttünk álló héten Somogyban, Kaposváron 2 helyszínen, a területi vérellátóban és az ötvös technikumban várják az önkénteseket, ezen kívül Fonyódon, Babócsán, Tapsonyban és Böhönyén hirdettek meg véradást. Az eseményre bárki jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 éves, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. Az augusztusi első várdai művésztelepen készült alkotásokból nyílt kiállítás szombaton a Várdai Polgármesteri Hivatal kiállító termében. Az alkotók az örökség témáját járták körbe, mely értelmezhető volt családi emlékezetként, a szülőföldhöz való kötődésként, szülőföldre jellemző néphagyományként, mondavilágként, épített és kulturális örökségként, vagy akár a falusi életforma emlékezeteként. A kiállításon 9 festőművész több tucat alkotása kapott helyet, a képeket október 16-áig, péntekig lehet megtekinteni. Az őszi szezon leghidegebb hajnala volt a vasárnapi, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Azt írták, a korábbi napokhoz hasonlóan szombaton is napos, száraz, már-már nyáriasan meleg volt a nappal, és derült, csípős az éjszaka, így nagy volt a napi hőingás, többfelé a 20 fokot is meghaladta. A leghidegebb a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtasson volt, ahol mínusz 3 Celsius fokot mértek, a legmelegebbet, 14 fokot pedig a Baranya megyei Boda községben rögzítettek. A 24 órás abszolút hőingása a Nógrád megyei Zabarban volt a legnagyobb, 26,1 fok. A négyszeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull holland versenyzője nyerte az év elejéről elhalasztott és vasárnap a malajziai Sepangban pótolt Forma 1-es bahreini nagydíjat. A 29 éves Verstappen az idén először pályafutása során már 72. alkalommal nyert futamot a Forma 1-ben. Legutóbb tavaly az idén záró Abu Dhabi nagydíjon győzött. Verstappen mögött Antonelli ért célba másodikként, ezzel 84 pontra növelte az előnyét a VB pont versenyben, miután csapattársa brit George Russell motorhiba miatt kiesett. A dobogó alsó fokára hétszeres VB győztes Lewis Hamilton, a Ferrari brit pilótája állhatott fel. Vasárnap is folytatódik a 19. Nemzeti Vágta Szilvásváradon. Délelőtt a Kishuszár és a Nemzeti Vágta középfutamaival kezdődött el a program, majd a hagyományőrző huszárverseny előfutamai következnek. A délutáni programban díjugrató és kocsipáros verseny, hagyományőrző bemutató, 1848-49-es csatajelenet, pónilovasi gyerek huszár bemutató és történelmi lovas felvonulás is lesz. A 19. Nemzeti Vágta felnőtt döntője 16 óra 50 perckor kezdődik majd, a döntő futamokat 15 órától a közmédia is közvetíti.
0: Időjárás jelentés.
1: Folytatódik a vénasszonyok nyara, délután is kellemes, napos, száraz igazi kiránduló időnk lesz, a hőmérséklet 25 fok fölé emelkedik majd, este felé viszont elkezd hűlni a levegő, ezért így már csak 14-18 fokot mérhetünk.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió most.
2: Oh, I hope you know I will carry you home, whether it's tonight or 55.

hányadik igazi volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz? Mondd hányadik igazi volt ez?

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Egy város akkor igazán élhető, ha van benne hely a természetnek is. Kaposvár zöld területeinek megújítása nem csak a városképet teszi szebbé, a fák, bokrok és növények fontos szerepet játszanak a levegő tisztításában, a por megkötésében, az árnyékolásban és a városi hőmérséklet mérséklésében is. Ezért, amikor parkot újítunk meg, fákat ültetünk, zöld felületeket rendezünk, nem csak szebb környezetet teremtünk, hanem a tisztább levegőért és egy egészségesebb, élhetőbb Kaposvárért is teszünk. Vigyázzunk együtt a levegőre, vigyázzunk együtt Kaposvárra.
2: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
3: Rádió Most, Kaposvár, FM 91.2.

0: Balaton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Több év kihagyás után szüreti felvonulást szerveztek Mezőcsokonyán szombaton, az eseményt a Szomszédok Szövetsége Egyesület hirdette meg azzal a céllal is, hogy a régi szokásból ismét hagyományt teremtsenek a településen. A felvonulók a faluház elől indultak lovas kocsikkal és traktorokkal, majd több utca érintésével az óvodánál ért véget a menet, ahol gyerekcsoportok adták elő műsoraikat. A felvonulókat zenészek is kísérték, a jó hangulatról a Forever Duo gondoskodott. Medertakarítást hirdettek önkéntesek a Balatonnál, a résztvevők vasárnap Fonyódligetnél tisztították meg a tavat, írja a hellofonline.hu oldal. Az elmúlt hétvégén már szerveztek hasonló akciót, akkor köveket, betontömböket és egyéb a mederben maradt tárgyakat távolítottak el. A Balatonban azonban bőven maradt még hulladék, ezért is húztak kesztyűt az alkalmi szemétszedők ezen a hétvégén. Teljesen leégett egy hétvégi ház Balatonőszöd külterületén az M7-es autópálya közelében vasárnap. Az esethez a siófoki hivatásos, valamint a Balatonboglári önkormányzati és a Balatonföldvári önkéntes tűzoltókat riasztották. Mielőtt az egységek a helyszínre értek, az ingatlan tulajdonosa áramtalanította az épületet, melyben egy gázpalack felrobbant. A lángokat a tűzoltóknak sikerült megfékezniük, azonban a nagyjából 30 négyzetméteres épület teljesen megsemmisült. Nem volt teli találatos szelvény az ötös lottón, négyes találata viszont 15 szerencsés játékosnak is volt, az ő nyereményük egyenként több mint 4,2 millió forint. A nyerőszámok a 9, a 48, az 51, a 83 és a 88 voltak. Az ötös lottó főnyereménye így tovább halmozódik, a jövő hétvégén már 4 milliárd 555 millió forint lesz a tét. Kikaptak a kaposvári pólósok, a Szolnok elleni vereség után a Vasas ellen szeretett volna javítani a kaposvári vízilabdaklub élvonalbeli együttese. A somogyiak jól is kezdték a szombati találkozót, hiszen Gábor Lőrinc emberelőnyös gólja után a vendégek voltak kezdeményezőbbek, és Berta Gaszt majd Nyíri találataival 4-2-es előnyt harcoltak ki. A folytatásban megtorpantak a somogyiak, a Vasas pedig vérszemet kapott és alaposan ki is használta a vendégek hibáit. Vasas KVK 18-11. A négyszeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull holland versenyzője nyerte az év elejéről elhalasztott és vasárnap a malajziai Sepangban pótolt Forma 1-es Bahreini nagydíjat. A 29 éves Verstappen az idén először pályafutása során már 72. alkalommal nyert futamot a Forma 1-ben. Legutóbb tavaly az idén záró Abu Dhabi nagydíjon győzött. Verstappen mögött Antonelli ért célba másodikként, ezzel 84 pontra növelte az előnyét a VB pont versenyben, miután csapattársa brit George Russell motorhiba miatt kiesett. A dobogó alsó fokára a 7-szeres VB győztes Lewis Hamilton, a Ferrari brit pilótája állhatott fel.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a vénasszonyok nyara, délután is kellemes, napos, száraz igazi kiránduló időnk lesz, a hőmérséklet 25 fok fölé emelkedik majd, este felé viszont elkezd hűlni a levegő, ezért így már csak 14-18 fokot mérhetünk.
1: Időjárás jelentést hallottam, most pedig újra a legjobb zenék. Rádió

Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.

Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé elkísérjük.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Reklám.
2: Az AI tud verset írni. A virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus. Ez nem egy távoli ígéret. Ez

0: Adást szerveznek a jövő héten, teljesen leégett egy református templom. Köszöntöm Önöket, 16 órakor a Rádió Most híreit Marosi Gábortól hallják. Az idősek hónapja alkalmából idén is ünnepséget szerveztek a kaposvári nyugdíjasoknak az arénában pénteken kora este. Az eseményen Szita Károly polgármester arról beszélt, ez az alkalom mindenekelőtt a köszöneté azért a munkáért, amelyet a városért és a családokért végeztek az idősek, valamint a hűségért, a lokál patriotizmusért, a sok jó tanácsért és a szeretetért, tette hozzá. Kaposváron már több mint 30 éve hagyomány, hogy köszöntik az idős polgárokat októberben. 6 helyszínen szerveznek véradást az előttünk álló héten Somogyban, Kaposváron 2 helyszínen, a területi vérellátóban és az ötvös technikumban várják az önkénteseket. Ezen kívül Fonyódon, Babócsán, Tapsonyban és Böhönyén hirdettek meg véradást. Az eseményre bárki jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 éves, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. Teljesen kiégett a műemléki védelem alatt álló radostyáni református templom és a különálló faharang tornya, mindössze az épület falai maradtak meg. A Borsodabói Zemplén megyei településen szombaton kapott lángra az épület, úgy tudni, hogy a tűz a temetőből terjedt át. A tűzben elpusztultak a templom festett mennyezeti kazettái, a padok, az orgona, a tető és a harangláb is. A Tiszán inneni református egyházkerület honlapján olvasható leírás szerint Radostyán egyik legjelentősebb épített örök a település magaslatán álló református templom, amelynek eredete egészen a középkorig nyúlik vissza. A források szerint a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején használta az itt álló középkori kőtemplomot. Az eset miatt a református szeretetszolgálat adománygyűjtést indított. Vasárnap is folytatódik a 19. Nemzeti Vágta Szilvásváradon. Délelőtt a Kis Huszár és a Nemzeti Vágta középfutamaival kezdődött el a program, majd a hagyományőrző huszárverseny előfutamai következnek. A délutáni programban díjugrató és kocsipáros verseny, hagyományőrző bemutató, 1848-49-es csatajelenet, pónilovasi gyerek huszár bemutató és történelmi lovas felvonulás is lesz. A 19. Nemzeti Vágta felnőtt döntője 16:50 perckor kezdődik majd, a döntő futamokat 15 órától a közmédia is közvetíti. A négyszeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull holland versenyzője nyerte az év elejéről elhalasztott és vasárnap a malajziai Sepangban pótolt Forma 1-es bahreini nagydíjat. A 29 éves Verstappen az idén először pályafutása során már 72. alkalommal nyert futamot a Forma 1-ben. Legutóbb tavaly az idén záró Abu Dhabi nagydíjon győzött. Verstappen mögött Antonelli ért célba másodikként, ezzel 84 pontra növelte az előnyét a VB pontversenyben, miután csapattársa brit George Russell motorhiba miatt kiesett. A dobogó alsó fokára a 7-szeres VB győztes Lewis Hamilton, a Ferrari brit pilótája állhatott fel.
1: Időjárás jelentés.
0: Folytatódik a vénasszonyok nyara, délután is kellemes, napos, száraz igazi kiránduló időnk lesz, a hőmérséklet 25 fok fölé emelkedik majd, este felé viszont elkezd hűlni a levegő, ezért így már csak 14-18 fokot mérhetünk.
1: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: társadalmi célú hirdetés.
1: Egy város akkor igazán élhető, ha van benne hely a természetnek is. Kaposvár zöld területeinek megújítása nem csak a városképet teszi szebbé, a fák, bokrok és növények fontos szerepet játszanak a levegő tisztításában, a por megkötésében, az árnyékolásban és a városi hőmérséklet mérséklésében is. Ezért, amikor parkot újítunk meg, fákat ültetünk, zöld felületeket rendezünk, nem csak szebb környezetet teremtünk, hanem a tisztább levegőért és egy egészségesebb, élhetőbb Kaposvárért is teszünk. Vigyázzunk együtt a levegőre, vigyázzunk együtt Kaposvárra.
2: Készült a Life IP Hungary integrált projekt keretében Kaposvár megyei jogú város önkormányzata megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

Zenemaraton itt. Most. Rádió Most.

0: Reklám.
1: Nehéz levenni róla a szemed, és ha egyszer beülsz, lehet, hogy már nem is akarsz kiszállni. Az új Kia K4 és K4 kombi karakteres megjelenésével, tágas belső terével és hibrid vagy benzines hajtásával a családi hétköznapok és a hosszabb utak tökéletes társa lehet.

0: játékos THM-mel, mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. A finanszírozás feltételekhez kötött.
1: Keresd az Autonexusnál Kaposváron.
2: Reklám hangzott el. Hírek most.
3: Nagyszabású szüreti felvonulás volt Igalban, győztek a kosarasok, hűvös lesz az éjszaka. Jó napot kívánok, 17 óra van, Marosi Gábor vagyok a Rádió Most híreivel. Szüreti felvonulást szerveztek Igalban szombaton, lovasfogatok, traktorok és kis teherautók is járták a település utcáit, a menetet népviseletbe öltözött táncosok, vonós zenekar és huszárok is kísérték. A felvonulók a Gyógyfürdőtől indultak a templomtér felé, majd a rendezvényközpont, a Farkas János utca, a focipálya és a kereszt érintésével visszatértek a kiinduló ponthoz. Az esemény kisbírói feladatait a Csiki Gergely Színház művésze Sarkadi Kis János látta el, a szüreti mulatságot bállal zárták a helyiek. Idegenben győztek a kaposvári kosarasok. A Kométa KVG kaposvári KK a Kecskemét otthonában 97-75-re nyert az NB1 A csoportos férfi kosárlabda bajnokság második fordulójában. A kaposváriak egyik legjobb játékosa Dré Bullock volt, aki zsákoló sót rendezett a mérkőzésen. A KKK legközelebb október 10-én hazai környezetben lép pályára a Deac ellen. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretett Szolgálat a radostjáni templom újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló templom ugyanis leégett. Az épület festett mennyezeti kazettája, padok, az orgona és a tető is megsemmisült, valamint az 1762-ben épült 16 méter magas faharangtorony is, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. Segíteni banki utalással vagy az adomany.jobbadni.hu oldalon keresztül lehet. Az őszi szezon leghidegebb hajnala volt a vasárnapi, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Azt írták, a korábbi napokhoz hasonlóan szombaton is napos, száraz, már-már nyáriasan meleg volt a nappal, és derült, csípős az éjszaka, így nagy volt a napi hőingás, többfelé a 20 fokot is meghaladta. A leghidegebb a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtasson volt, ahol -3 Celsius fokot mértek. A legmelegebbet, 14 fokot pedig a Baranya megyei Boda községben rögzítettek. A 24 órás abszolút hőingása a Nógrád megyei Zabarban volt a legnagyobb, 26,1 fok. A négyszeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull holland versenyzője nyerte az év elejéről elhalasztott és vasárnap a malajziai Sepangban pótolt Forma 1-es bahreini nagydíjat. A 29 éves Verstappen az idén először pályafutása során már 72. alkalommal nyert futamot a Forma 1-ben. Legutóbb tavaly az idén záró Abu Dhabi nagydíjon győzött. Verstappen mögött Antonelli ért célba másodikként, ezzel 84 pontra növelte az előnyét a VB pont versenyben, miután csapattársa brit George Russell motorhiba miatt kiesett. A dobogó alsó fokára a 7-szeres VB győztes Lewis Hamilton, a Ferrari brit pilótája állhatott fel.
2: Időjárás jelentés.
3: Késő estére 14 és 18 fok közé hűl a levegő Somogyban, hajnalban azonban még hidegebb lehet, Kaposváron és környékén 7 fokig süllyed a hőmérő higanyszála, holnap napközben azonban ismét 25 fok fölé emelkedik a hőmérséklet.
2: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között, a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Zenék folyamatosan, megállás nélkül. Csak most. Zenemaraton. Rádió most.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója.
2: Jó estét kívánok! 2026. október 4-e, vasárnap este 6 óra van. Önök a Rádió Most helyi hír összefoglalóját, a Krónikát, a szerkesztőtől, Marosi Gábortól hallják. Idén is köszöntötték az időseket Kaposváron. A Kaposvár arénába várták a szépkorúakat pénteken este az idősek hónapja alkalmából szervezett eseményre. A városban már több mint 3 évtizede hagyomány, hogy köszöntik az idős polgárokat. Idén Delusza John és Ihos József szórakoztatta a megjelenteket, a város nevében pedig Szita Károly polgármester mondott beszédet. Őt hallják most.
3: Én már több mint 30 esztendeje, 1991 óta köszöntjük Kaposvár idősebb polgárait. Köszöntjük azért, hogy köszönetet mondjunk, azért a munkáért, amit a városért végeztek, a családért, a hűségért, a lokálpatriotizmusért, a sok-sok jó tanácsért és a szeretetért. Legyünk büszkék rá közösen és minnyájan, hogy minnyájan hozzátettünk egy kicsit ahhoz, hogy elmondhatjuk ma azt, hogy Kaposvár európai várossá lett. És ez jó érzés kimondani, és jó érzés most azokkal találkozni, akik

Vásúszüreti felvonulást szerveztek a hétvégén Igalban. A településen hosszú évek óta szervezik már meg az őszi mulatságot. Idén is lovasfogatok, traktorok és kis teherautók is járták a település utcáit. A menetet névviseletbe öltözött táncosok, vonós zenekar és huszárok is kísérték. A felvonulók az igali gyógyfürdőtől indultak, majd a templomtér, a rendezvényközpont, a Farkas János utca, a focipálya és a kereszt érintésével visszatértek a kiinduló ponthoz. Az eseményt kulturális programok színesítették, a mulatságot pedig bállal zárták. A felvonulás kisbírója a Csiky Gergely Színház művésze Sarkadi Kis János volt. Az első várdai művésztelep alkotásaiból nyílt kiállítás. 9 festő alkotásából nyílt kiállítás szombaton a Várdai Polgármesteri Hivatal kiállító termében. A festmények az augusztusi első alkalommal megszervezett egyhetes várdai művésztelepen készültek. Az alkotók az örökség témáját járták körbe és festették a vászonra. A képeken a családi emlékezet, a szülőföldhöz való kötődés, a szülőföldre jellemző néphagyomány, a mondavilág, az épített és kulturális örökség, valamint a falusi életforma jelent meg. A festőművészek alkotásait október 16-áig, péntekig lehet megtekinteni. Önkéntesek tisztították a Balaton medrét. Fonyódligetnél szerveztek balatoni medertakarítást vasárnap. Az önkéntesek az elmúlt hétvégén már kesztyűt ragadtak és nekiálltak megtisztítani a medret, azonban bőven maradt még hulladék a Balatonban. Az alkalmi szemétszedők köveket, betontömböket, gumikat és különféle tárgyakat szedtek ki a tóból. A medertakarításra most azért is volt lehetősége az önkénteseknek, mert a Balaton átlagos vízszintje jelenleg 29 cm. Több tűzeset is történt a hétvégén Somogyban. Szombaton este Karádon a Rákóczi utcában gyulladt ki egy családi ház. A körülbelül 150 négyzetméteres ingatlan 3 szobája és előtere is égett. Az esethez a Balatonboglári önkormányzat és a helyi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik 3 vízsugárral elfojtották a lángokat. A tűz keletkezésének körülményeit szakértők vizsgálják. Balatonőszödre is riasztották a tűzoltókat. Vasárnap reggel a település külterületén, az M7-es autópálya közelében egy hétvégi házban csaptak fel a lángok. Az esethez a siófoki hivatásos, valamint a Balatonboglári önkormányzati és a Balatonföldvári önkéntes tűzoltókat riasztották. Az oltást egy siófoki vízszállító jármű is segítette. Mielőtt az egységek a helyszínre értek, az ingatlan tulajdonosa áramtalanította az épületet, melyben egy gázpalack felrobbant. A lángokat a tűzoltóknak sikerült megfékezniük, azonban a nagyjából 30 négyzetméteres épület teljesen megsemmisült. A régi hagyományt elevenítették fel Mezőcsokonyán. A Mezőcsokonyai Szomszédok Szövetsége Egyesület ugyanis úgy döntött, hogy a rég elfeledett szüreti felvonulás hagyományát újraéleszti a faluban. Az eseményre sokan voltak kíváncsiak, többen viseletbe bújtak és felszálltak a szépen feldíszített lovaskocsikra és traktorokra. A felvonulók a faluház elől indultak el, majd több utca érintésével az óvodáig mentek, ahol gyerekcsoportok adták elő műsoraikat. A felvonulókat zenészek is kísérték, a jó hangulatról a Forever Duo gondoskodott. Az eseményt a helyi iskolában szervezett bállal zárták le. A krónika végén pedig sport. Magabiztos KKK győzelem Kecskeméten. A Kométa KVG Kaposvári KK a Kecskemét otthonában 97-75-re nyert az NB1 A csoportos férfi kosárlabda bajnokság második fordulójában. A kaposváriak egyik legjobb játékos a Bullock volt, aki az első negyedben zsákoló sót rendezett a mérkőzésen. A térfélcsere után tovább mélyült a szakadék a két együttes között. Anthony Walker löbbölését Bullock pöccintette a gyűrűbe, majd Bonk Maring elemi erővel zsákolt be egy védő lepattanót. A somogyiaknál Bullock 26, Anthony Walker 17, Ryan Woolridge 16 ponttal járult hozzá a sikerhez. A KKK legközelebb jövő héten szombaton a Deac együttesét fogadja a Kaposvár arénában. Kikapott a kaposvári Rákóczi, a zöld-fehér alakulat Érdel lépett pályára az MB3 délnyugati csoportjának 10. fordulójában. A hazaiak a 20. percben szereztek vezetést, majd a második félidő elején még egy gólt rúgtak, aztán a 79. percben már 3 góllal vezettek. A Kaposvár csak szépíteni tudott a 82. percben, így a Rákóczi 3-1-es vereséggel tért haza. A tabellát továbbra is a Pécsi MFC vezeti 28 ponttal, a Kaposvár a második helyen áll 16 ponttal. A Rákóczi legközelebb október 10-én hazai pályán az Iváncsa ellen játszik majd.
Vereséget szenvedtek a vízilabdázók. A Kaposvári Vízilabdaklub 18-11-es vereséget szenvedett a Vasas otthonában az EON férfi vízilabda OB1

0: Negyedik fordulójában a somogyiak jól kezdték a szombati találkozót, hiszen Gábor Lőrinc emberelőnyös gólja után a vendégek voltak kezdeményezőbbek, és Berta Gaszt majd nyíri találataival 4-2-es előnyt harcoltak ki. Irmes folytatta a gólgyártást a második negyed elején, de nem sokkal később visszaállt a két gólos kaposvári vezetés, amit Surányi László tanítványai meg is tartottak a nagy szünetre. A folytatásban megtorpantak a somogyiak, a Vasas pedig vérszemet kapott, és alaposan ki is használta a vendégek hibáit, és magabiztos győzelmet aratott.
1: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Időjárás jelentés.
0: Késő estére 14 és 18 fok közé hűl a levegő Somogyban, hajnalban azonban még hidegebb lehet, Kaposváron és környékén 7 fokig süllyed a hőmérő higanyszála, holnap napközben azonban ismét 25 fok fölé emelkedik a hőmérséklet.
1: Időjárás jelentést hallottam, most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.
3: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M, M, M, M. Put your paws up.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my God.
0: Rádió most.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok! A Rádió Most híreit Marosi Gábortól hallják. 6 helyszínen szerveznek véradást az előttünk álló héten Somogyban, Kaposváron 2 helyszínen, a területi vérellátóban és az ötvös technikumban várják az önkénteseket. Ezen kívül Fonyódon, Babócsán, Tapsonyban és Böhönyén hirdettek meg véradást. Az eseményre bárki jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 éves, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. Az augusztusi első várdai művésztelepen készült alkotásokból nyílt kiállítás szombaton a Várdai Polgármesteri Hivatal kiállító termében. Az alkotók az örökség témáját járták körbe, mely értelmezhető volt családi emlékezetként, a szülőföldhöz való kötődésként, szülőföldre jellemző néphagyományként, mondavilágként, épített és kulturális örökségként, vagy akár a falusi életforma emlékezeteként. A kiállításon 9 festőművész több tucat alkotása kapott helyet. A képeket október 16-áig, péntekig lehet megtekinteni. Több év kihagyás után szüreti felvonulást szerveztek Mezőcsokonyán szombaton, az eseményt a Szomszédok Szövetsége Egyesület hirdette meg azzal a céllal is, hogy a régi szokásból ismét hagyományt teremtsenek a településen. A felvonulók a faluház elől indultak lovaskocsikkal és traktorokkal, majd több utca érintésével az óvodánál.

0: Deac ellen.
1: Kikaptak a kaposvári pólósok, a Szolnok elleni vereség után a Vasas ellen szeretett volna javítani a kaposvári vízilabdaklub élvonalbeli együttese. A somogyiak jól is kezdték a szombati találkozót, hiszen Gábor Lőrinc emberelőnyös gólja után a vendégek voltak kezdeményezőbbek, és Berta Gaszt majd Nyíri találataival 4-2-es előnyt harcoltak ki. A folytatásban megtorpantak a somogyiak, a Vasas pedig vérszemet kapott és alaposan ki is használta a vendégek hibáit. Vasas KVK 18-11. A négyszeres világbajnok Max Verstappen a Red Bull holland versenyzője nyerte az év elejéről elhalasztott és vasárnap a malajziai Sepangban pótolt Forma 1-es bahreini nagydíjat. A 29 éves Verstappen az idén először pályafutása során már 72. alkalommal nyert futamot a Forma 1-ben. Legutóbb tavaly az idén záró Abu Dhabi nagydíjon győzött. Verstappen mögött Antonelli ért célba másodikként, ezzel 84 pontra növelte az előnyét a VB pont versenyben, miután csapattársa a brit George Russell motorhiba miatt kiesett. A dobogó alsó fokára a 7-szeres VB győztes Lewis Hamilton, a Ferrari brit pilótája állhatott fel.
2: Időjárás jelentés.
1: Késő estére 14 és 18 fok közé hűl a levegő Somogyban, hajnalban azonban még hidegebb lehet, Kaposváron és környékén 7 fokig süllyed a hőmérő higanyszála, holnap napközben azonban ismét 25 fok fölé emelkedik a hőmérséklet.
2: Időjárás jelentést hallott. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Mol.

történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. 20 a csúcson. A 20-20-as slágerlista Malovecki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottad. A pillanat a tiéd.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok! A Rádió Most híreit Marosi Gábortól hallják. Az idősek hónapja alkalmából idén is ünnepséget szerveztek a kaposvári nyugdíjasoknak az arénában pénteken kora este. Az eseményen Szita Károly polgármester arról beszélt, ez az alkalom mindenekelőtt a köszöneté azért a munkáért, amelyet a városért és a családokért végeztek az idősek, valamint a hűségért, a lokálpatriotizmusért, a sok jó tanácsért és a szeretetért, tette hozzá. Kaposváron már több mint 30 éve hagyomány, hogy köszöntik az idős polgárokat októberben. Az augusztusi első várdai művésztelepen készült alkotásokból nyílt kiállítás szombaton a Várdai Polgármesteri Hivatal kiállító termében. Az alkotók az örökség témáját járták körbe, mely értelmezhető volt családi emlékezetként, a szülőföldhöz való kötődésként, szülőföldre jellemző néphagyományként, mondavilágként, épített és kulturális örökségként, vagy akár a falusi életforma emlékezeteként. A kiállításon 9 festőművész több tucat alkotása kapott helyet. A képeket október 16-áig, péntekig lehet megtekinteni. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretetszolgálat a radostyáni templom újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló templom ugyanis leégett.

0: Kettedik alkalommal nyert futamot a Forma 1-ben, legutóbb tavaly az idén záró Abu Dhabi nagydíjon győzött. Verstappen mögött Antonelli ért célba másodikként, ezzel 84 pontra növelte az előnyét a VB pontversenyben, miután csapattársa brit George Russell motorhiba miatt kiesett. A dobogó alsó fokára hétszeres VB győztes Lewis Hamilton, a Ferrari brit pilótája állhatott fel. Az őszi szezon leghidegebb hajnala volt a vasárnapi, közölte a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Azt írták, a korábbi napokhoz hasonlóan szombaton is napos, száraz, már-már nyáriasan meleg volt a nappal, és derült, csípős az éjszaka, így nagy volt a napi hőingás, többfelé a 20 fokot is meghaladta. A leghidegebb a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírtasson volt, ahol mínusz 3 Celsius fokot mértek, a legmelegebbet, 14 fokot pedig a Baranya megyei Boda községben rögzítettek. A 24 órás abszolút hőingása a Nógrád megyei Zabarban volt a legnagyobb, 26,1 fok.
1: Időjárás jelentés.
0: Késő estére 14 és 18 fok közé hűl a levegő Somogyban, hajnalban azonban még hidegebb lehet, Kaposváron és környékén 7 fokig süllyed a hőmérő higanyszála, holnap napközben azonban ismét 25 fok fölé emelkedik a hőmérséklet.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok! Önök Kaposvár helyi közéleti magazinját hallják, én Marosi Gábor vagyok. Önkéntesek tisztították a Balaton medrét. Fonyódligetnél szerveztek balatoni medertakarítást vasárnap. Az önkéntesek az elmúlt hétvégén már kesztyűt ragadtak és nekiálltak megtisztítani a medret, azonban bőven maradt még hulladék a Balatonban. Az alkalmi szemétszedők köveket, betontömböket, gumikat és különféle tárgyakat szedtek ki a tóból. A medertakarításra most azért is volt lehetőség az önkénteseknek, mert a Balaton átlagos vízszintje jelenleg 29 cm. A régi hagyományt elevenítették fel Mezőcsokonyán. A Mezőcsokonyai Szomszédok Szövetsége Egyesület ugyanis úgy döntött, hogy a rég elfeledett szüreti felvonulás hagyományát újraéleszti a faluban. Az eseményre sokan voltak kíváncsiak, többen viseletbe bújtak és felszálltak a szépen feldíszített lovaskocsikra és traktorokra. A felvonulók a faluház elől indultak el, majd több utca érintésével az óvodáig mentek, ahol gyerekcsoportok adták elő műsoraikat. A felvonulókat zenészek is kísérték, a jó hangulatról a Forever Duo gondoskodott. Az eseményt a helyi iskolában szervezett bállal zárták le. Idén is köszöntötték az időseket Kaposváron. A Kaposvár arénába várták a szépkorúakat pénteken este az idősek hónapja alkalmából szervezett eseményre. A városban már több mint 3 évtizede hagyomány, hogy köszöntik az idős polgárokat. Idén Delusza John és Ihos József szórakoztatta a megjelenteket, a város nevében pedig Szita Károly polgármester mondott beszédet, őt hallják most.
2: Én már több mint 30 esztendeje, 1991 óta köszöntjük Kaposvár idősebb polgárait. Köszöntjük azért, hogy köszönetet mondjunk, azért a munkáért, amit a városért végeztek, a családért, a hűségért, a lokálpatriotizmusért, a sok-sok jó tanácsért és a szeretetért. Legyünk büszkék.

0: kedv, a taps, a nevetés, a ma este jellemzője, és ebből a jókedvből és az egymás szeretetéből vigyünk is haza valamit, és az hosszú napokig legyen, hónapokig, évekig legyen is velünk.
1: Az első várdai művésztelep alkotásaiból nyílt kiállítás. 9 festő alkotásából nyílt kiállítás szombaton a várdai polgármesteri hivatal kiállító termében. A festmények az augusztusi első alkalommal megszervezett egyhetes várdai művésztelepen készültek. Az alkotók az örökség témáját járták körbe és festették a vászonra. A képeken a családi emlékezet, a szülőföldhöz való kötődés, a szülőföldre jellemző néphagyomány, a mondavilág, az épített és kulturális örökség, valamint a falusi életforma jelent meg. A festőművészek alkotásait október 16-áig, péntekig lehet megtekinteni. Több tucatnyi felvonuló volt az igali mulatságon. Nagyszabású szüreti felvonulást szerveztek a hétvégén Igalban. A településen hosszú évek óta szervezik már meg az őszi mulatságot. Idén is lovasfogatok, traktorok és kis teherautók is járták a település utcáit. A menetet névviseletbe öltözött táncosok, vonós zenekar és huszárok is kísérték. A felvonulók az igali gyógyfürdőtől indultak, majd a templomtér, a rendezvényközpont, a Farkas János utca, a focipálya és a kereszt érintésével visszatértek a kiinduló ponthoz. Az eseményt kulturális programok színesítették, a mulatságot pedig bállal zárták. A felvonulás kisbírója, a Csiky Gergely Színház művésze Sarkadi Kis János volt. Több tűzeset is történt a hétvégén Somogyban. Szombaton este Karádon a Rákóczi utcában gyulladt ki egy családi ház. A körülbelül 150 négyzetméteres ingatlan 3 szobája és előtere is égett. Az esethez a Balatonboglári önkormányzat és a helyi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik 3 vízsugárral elfojtották a lángokat. A tűz keletkezésének körülményeit szakértők vizsgálják. Balatonőszödre is riasztották a tűzoltókat. Vasárnap reggel a település külterületén, az M7-es autópálya közelében egy hétvégi házban csaptak fel a lángok. Az esethez a siófoki hivatásos, valamint a Balatonboglári önkormányzati és a Balatonföldvári önkéntes tűzoltókat riasztották. Az oltást egy siófoki vízszállító jármű is segítette. Mielőtt az egységek a helyszínre értek, az ingatlan tulajdonosa áramtalanította az épületet, melyben egy gázpalack felrobbant. A lángokat a tűzoltóknak sikerült megfékezniük, azonban a nagyjából 30 négyzetméteres épület teljesen megsemmisült. A magazin végén pedig sport. Magabiztos KKK győzelem Kecskeméten. A Kométa KVG Kaposvári KK a Kecskemét otthonában 97-75-re nyert az NB1 A csoportos férfi kosárlabda bajnokság második fordulójában. A kaposváriak egyik legjobb játékosa Bullock volt, aki az első negyedben zsákoló sót rendezett a mérkőzésen. A térfélcsere után tovább mélyült a szakadék a két együttes között. Anthony Walker löbbölését Bullock pöccintette a gyűrűbe, majd Bonk Maring elemi erővel zsákolt be egy védő lepattanót. A somogyiaknál Bullock 26, Anthony Walker 17, Ryan Woolridge 16 ponttal járult hozzá a sikerhez. A KKK legközelebb jövő héten szombaton a Deac együttesét fogadja a Kaposvár arénában. Vereséget szenvedtek a vízilabdázók. A Kaposvári Vízilabdaklub 18-11-es vereséget szenvedett a Vasas otthonában az EON férfi vízilabda OB1 negyedik fordulójában. A somogyiak jól kezdték a szombati találkozót, hiszen Gábor Lőrinc emberelőnyös gólja után a vendégek voltak kezdeményezőbbek, és Berta Gaszt majd nyíri találataival 4-2-es előnyt harcoltak ki. Irmes folytatta a gólgyártást a második negyed elején, de nem sokkal később visszaállt a 2 gólos kaposvári vezetés, amit Surányi László tanítványai meg is tartottak a nagy szünetre. A folytatásban megtorpantak a somogyiak, a Vasas pedig vérszemet kapott és alaposan ki is használta a vendégek hibáit és magabiztos győzelmet aratott. Kikapott a kaposvári Rákóczi, a zöld-fehér alakulat Érdel lépett pályára az MB3 délnyugati csoportjának 10. fordulójában. A hazaiak a 20. percben szereztek vezetést, majd a második félidő elején még egy gólt rúgtak, aztán a 79. percben már 3 góllal vezettek. A Kaposvár csak szépíteni tudott a 82. percben, így a Rákóczi 3-1-es vereséggel tért haza. A tabellát továbbra is a Pécsi MFC vezeti 28 ponttal, a Kaposvár a második helyen áll 16 ponttal. A Rákóczi legközelebb október 10-én hazai pályán az Iváncsa ellen játszik majd.
2: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
1: Késő estére 14 és 18 fok közé hűl a levegő Somogyban, hajnalban azonban még hidegebb lehet, Kaposváron és környékén 7 fokig süllyed a hőmérő higanyszála,

0: Holnap napközben azonban ismét 25 fok fölé emelkedik a hőmérséklet.
1: Időjárás jelentést hallott.
2: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

0: Funky Rap. Ebben az órában csak a legjobb fekete zenék. Itt a Rádió Moston.
1: A szívem nekem életem, odaadtam érted. A csillagokig mentem, még az eget nézted. Mindig jót akartam, és hogy te is éld meg.

0: Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston. Hírek most!
1: Jó estét kívánok! A Rádió Most híreit Marosi Gábortól hallják. Szüreti felvonulást szerveztek Igalban szombaton, lovasfogatok, traktorok és kis teherautók is járták a település utcáit. A menetet népviseletbe öltözött táncosok, vonós zenekar és huszárok is kísérték. A felvonulók a Gyógyfürdőtől indultak a templom tér felé, majd a rendezvényközpont, a Farkas János utca, a focipálya és a kereszt érintésével visszatértek a kiinduló ponthoz. Az esemény kisbírói feladatait a Csiki Gergely Színház művésze Sarkadi Kis János látta el. A szüreti mulatságot bállal zárták a helyiek. Az augusztusi első várdai művésztelepen készült alkotásokból nyílt kiállítás szombaton a Várdai Polgármesteri Hivatal kiállító termében. Az alkotók az örökség témáját járták körbe, mely értelmezhető volt családi emlékezetként, a szülőföldhöz való kötődésként, szülőföldre jellemző néphagyományként, mondavilágként, épített és kulturális örökségként, vagy akár a falusi életforma emlékezeteként. A kiállításon 9 festőművész több tucat alkotása kapott helyet. A képeket október 16-áig, péntekig lehet megtekinteni. Teljesen leégett egy hétvégi ház Balatonőszöd külterületén az M7-es autópálya közelében vasárnap. Az esethez a siófoki hivatásos, valamint a Balatonboglári önkormányzati és a Balatonföldvári önkéntes tűzoltókat riasztották. Mielőtt az egységek a helyszínre értek, az ingatlan tulajdonosa áramtalanította az épületet, melyben egy gázpalack felrobbant. A lángokat a tűzoltóknak sikerült megfékezniük, azonban a nagyjából 30 négyzetméteres épület teljesen megsemmisült.

0: Második helyen áll 16 ponttal. Nem volt teli találatos szelvény az ötös lottón, négyes találata viszont 15 szerencsés játékosnak is volt, az ő nyereményük egyenként több mint 4,2 millió forint. A nyerőszámok a 9, a 48, az 51, a 83 és a 88 voltak. Az ötös lottó főnyereménye így tovább halmozódik, a jövő hétvégén már 4 milliárd 555 millió forint lesz a tét. Gyűjtést indít a Magyar Református Szeretetszolgálat a radostjáni templom újjáépítésének támogatására, közölte a szervezet a honlapján. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló templom ugyanis leégett. Az épület festett mennyezeti kazettái, a padok, az orgona és a tető is megsemmisült, valamint az 1762-ben épült 16 méter magas faharangtorony is, amely a magyarországi faépítészet különleges emléke volt. Segíteni banki utalással vagy az adomany.jobbadni.hu oldalon keresztül lehet.
1: Időjárás jelentés.
0: Hétfőn változóan felhős napos idő várható, a változó irányú szél megélénkül, a hajnali órákra 7-10 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek viszont ismét 23-25 fok között alakulnak.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió. Most.

legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: Hírek most!
1: Jó estét kívánok! A Rádió Most híreit Marosi Gábortól hallják. Kigyulladt egy lakóház Karádon a Rákóczi utcában szombaton este. A körülbelül 150 négyzetméteres ingatlan három szobája és előtere égett. Az esethez a Balatonboglári önkormányzat és a helyi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik három vízsugárral elfojtották a lángokat. A tűz keletkezésének körülményeit vizsgálják. Kikaptak a kaposvári pólósok, a Szolnok elleni vereség után a Vasas ellen szeretett volna javítani a kaposvári vízilabdaklub élvonalbeli együttese. A somogyiak jól is kezdték a szombati találkozót, hiszen Gábor Lőrinc emberelőnyös gólja után a vendégek voltak kezdeményezőbbek, és Berta Gaszt majd Nyíri találataival 4-2-es előnyt harcoltak ki. A folytatásban megtorpantak a somogyiak, a Vasas pedig vérszemet kapott és alaposan ki is használta a vendégek hibáit. Vasas KVK 18-11. Medertakarítást hirdettek önkéntesek a Balatonnál, a résztvevők vasárnap Fonyódligetnél tisztították meg a tavat, írja a hellofonline.hu oldal. Az elmúlt hétvégén már szerveztek hasonló akciót, akkor köveket, betontömböket és egyéb a mederben maradt tárgyakat távolítottak el. A Balatonban azonban bőven maradt még hulladék, ezért is húztak kesztyűt az alkalmi szemétszedők ezen a hétvégén. Teljesen kiégett a műemléki védelem alatt álló radostyáni református templom és a különálló faharang tornya, mindössze az épület falai maradtak meg. A Borsodabói Zemplén megyei településen szombaton kapott lángra az épület, úgy tudni, hogy a tűz a temetőből terjedt át. A tűzben elpusztultak a templom festett mennyezeti kazettái, a padok, az orgona, a tető és a harangláb is. A Tiszán inneni református egyházkerület honlapján olvasható leírás szerint Radostyán egyik legjelentősebb épített örök a település magaslatán álló református templom, amelynek eredete egészen a középkorig nyúlik vissza. A források szerint a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején használta az itt álló középkori kőtemplomot. Az eset miatt a református szeretetszolgálat adománygyűjtést indított.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn változóan felhős napos idő várható, a változó irányú szél megélénkül, a hajnali órákra 7-10 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek viszont ismét 23-25 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem karácsony, szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok, izzadság szaga, és egész Budapest úgy.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket! A Rádió Most híreit Marosi Gábortól hallják. Az idősek hónapja alkalmából idén is ünnepséget szerveztek a kaposvári nyugdíjasoknak az arénában pénteken kora este. Az eseményen Szita Károly polgármester arról beszélt, ez az alkalom mindenekelőtt a köszöneté azért a munkáért, amelyet a városért és a családokért végeztek az idősek, valamint a hűségért, a lokálpatriotizmusért, a sok jó tanácsért és a szeretetért, tette hozzá. Kaposváron már több mint 30 éve hagyomány, hogy köszöntik az idős polgárokat októberben. Teljesen leégett egy hétvégi ház Balatonőszöd külterületén az M7-es autópálya közelében vasárnap. Az esethez a siófoki hivatásos, valamint a Balatonboglári önkormányzati és a Balatonföldvári önkéntes tűzoltókat riasztották. Mielőtt az egységek a helyszínre értek, az ingatlan tulajdonosa áramtalanította az épületet, melyben egy gázpalack felrobbant. A lángokat a tűzoltóknak sikerült megfékezniük, azonban a nagyjából 30 négyzetméteres épület teljesen megsemmisült. Több év kihagyás után szüreti felvonulást szerveztek Mezőcsokonyán szombaton. Az eseményt a Szomszédok Szövetsége Egyesület hirdette meg azzal a céllal is, hogy a régi szokásból ismét hagyományt teremtsenek a településen. A felvonulók a faluház elől indultak lovas kocsikkal és traktorokkal, majd több utca érintésével az óvodánál ért véget a menet, ahol gyerekcsoportok adták elő műsoraikat. A felvonulókat zenészek is kísérték, a jó hangulatról a Forever Duo gondoskodott. Az augusztusi első várdai művésztelepen készült alkotásokból nyílt kiállítás szombaton a Várdai Polgármesteri Hivatal kiállító termében. Az alkotók az örökség témáját járták körbe, mely értelmezhető volt családi emlékezetként, a szülőföldhöz való kötődésként, szülőföldre jellemző néphagyományként, mondavilágként, épített és kulturális örökségként, vagy akár a falusi életforma emlékezeteként. A kiállításon 9 festőművész több tucat alkotása kapott helyet, a képeket október 16-áig, péntekig lehet megtekinteni.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn változóan felhős napos idő várható, a változó irányú szél megélénkül, a hajnali órákra 7-10 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek viszont ismét 23-25 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

kilencben. Bezár a négy fal, nem vigasztal assza, épp nem engem ér baj. Üresen tűnnek el a mindig tele helyek, hova mindig mentem veled, csak hogy mindig veled legyek. Ha lesz egy nap, mikor a beteg világ feleszmél vagy, bármi lesz végül én, miattad szeretném hinni, hogy az élet mégis megszépül, ölelni szavakkal, érintés.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket! A Rádió Most híreit Marosi Gábortól hallják. Szüreti felvonulást szerveztek Igalban szombaton, lovasfogatok, traktorok és kis teherautók is járták a település utcáit. A menetet népviseletbe öltözött táncosok, vonós zenekar és huszárok is kísérték. A felvonulók a gyógyfürdőtől indultak a templomtér felé, majd a rendezvényközpont, a Farkas János utca, a focipálya és a kereszt érintésével visszatértek a kiinduló ponthoz. Az esemény kisbírói feladatait a Csiky Gergely Színház művésze Sarkadi Kis János látta el. A szüreti mulatságot bállal zárták a helyiek. Idegenben győztek a kaposvári kosarasok. A Kométa KVG Kaposvári KK a Kecskemét otthonában 97-75-re nyert az NB1 A csoportos férfi kosárlabda bajnokság második fordulójában. A kaposváriak egyik legjobb játékosa Dré Bullock volt, aki zsákoló sót rendezett a mérkőzésen. A KKK legközelebb október 10-én hazai környezetben lép pályára a Deac ellen. Újabb idegenbeli vereséget szenvedett a kaposvári Rákóczi FC. A zöldfehérek Érden léptek pályára szombaton az MB3 délnyugati csoportjának 10. fordulójában. Az érdiek a 20. percben szereztek vezetést, majd a második félidő elején még egy gólt rúgtak, aztán a 79. percben már 3 góllal vezettek. A Kaposvár csak szépíteni tudott a 82. percben, így a Rákóczi 3-1-es vereséggel tért haza. A tabellát továbbra is a pécsi MFC vezeti 28 ponttal, a Kaposvár a második helyen áll 16 ponttal. Nem volt teli találatos szelvény az ötös lottón, 4-es találata viszont 15 szerencsés játékosnak is volt. Az ő nyereményük egyenként több mint 4,2 millió forint. A nyerőszámok a 9, a 48, az 51, a 83 és a 88 voltak. Az ötös lottó főnyereménye így tovább halmozódik, a jövő hétvégén már 4 milliárd 555 millió forint lesz a tét.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn változóan felhős napos idő várható, a változó irányú szél megélénkül, a hajnali órákra 7-10 fok közé hűl a levegő, a nappali hőmérsékletek viszont ismét 23-25 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

érzed, padlón vagy? Úgy érzed, padlón vagy? Nem, nem lehetsz a padlón ma, gyere emeld a fejed. Dolgod van, gyere föl, velem, menjünk együtt, gyere föl, velem. Nem tehetjük, hogy nem adunk bele mindent, hiszen az élet úgyse vár.

történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm Önöket! A Rádió Most híreit Marosi Gábortól hallják. Szüreti felvonulást szerveztek Igalban szombaton, lovasfogatok, traktorok és kis teherautók is járták a település utcáit, a menetet népviseletbe öltözött táncosok, vonós zenekar és huszárok is kísérték. A felvonulók a gyógyfürdőtől indultak a templomtér felé, majd a rendezvényközpont, a Farkas János utca, a focipálya és a kereszt érintésével visszatértek a kiinduló ponthoz. Az esemény kisbírói feladatait a Csiky Gergely Színház művésze Sarkadi Kis János látta el. A szüreti mulatságot bállal zárták a helyiek. Kigyulladt egy lakóház Karádon a Rákóczi utcában szombaton este. A körülbelül 150 négyzetméteres ingatlan három szobája és előtere égett. Az esethez a Balatonboglári önkormányzat és a helyi önkéntes tűzoltókat riasztották, akik három vízsugárral elfogadták.